Hangulat és stílus. Kedvenc rádiójában ez a Star Rádió. Star Rádió.

sehol sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Én.

0: Megkezdődik a tanév. Földrengés volt vasárnap reggel. Döntetlent játszotta az SFC. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A Richter skála szerint 4,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 7 óra 4 perckor Vráncsel megyében. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a szeizmikus mozgás 149,6 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 54 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 59 kilométerre Brassótól. Ma megkezdődik a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-áig tart. Az idei tanévre marad az 5 tanítási modulból álló rendszer, valamint az iskola másként, a zöld hét program és a sívakáció. Az első őszi vakáció október 23-án kezdődik. Az új tanév a városi gépjárműforgalom jelentős növekedését is jelenti. Ma reggel a székelyudvarhelyi tanintézmények környékén, valamint a város főbb útvonalain nagyobb forgalomra, lassabb haladásra és torlódásokra lehet számítani. A Bethlen Gábor utca bírósági és kórház melletti körforgalom közötti szakasza le van zárva, emiatt a környező utcákban is nagyobb forgalom alakulhat ki. A helyi rendőrség arra kéri a gépjárművezetőket, hogy indulás előtt számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel, és lehetőség szerint az iskoláktól távolabb parkoljanak, és ne álljanak meg olyan helyen, ahol akadályozzák a forgalmat vagy a gyermekek biztonságos közlekedését. Szintén ma a reggeli csúcsforgalmat követően aknaemelés kezdődik a Nikolai Bölcsészk utcában, emiatt több napon át tartó forgalomkorlátozás lesz érvényben. Arra kérik az autóvezetőket, hogy ne menjenek rá a bójákkal elkerített, frissen betonozott felületekre. Döntetlent játszott az idei harmadosztályos labdarúgó bajnokságban először hazai pályán játszó FC Székelyudvarhely. A Csészemi Vásztúj elleni találkozó 71. percében Lázár Kristóf szerzett vezetést, a vendégek 4 perc múlva egyenlítettek, a végeredmény 1-1 lett. A Gyergyószentmiklósi VSK 2-1-re kikapott a bákói Aerostar otthonában. Az SFC az 5., Gyergyó a 10. helyen áll. Súlyos vereséget szenvedett az FK Csíkszereda és a Sepsió SK labdarúgó csapata a labdarúgó szuperligában. Szombaton a Szentgyörgyi együttes Botosánban 5-0-ra kapott ki, míg az aradi Utah 5-1-re verte a csíki csapatot. A Dinamo és az FCSB bukaresti rangadóját a Dinamo nyerte 2-1-re, amely vezeti a bajnokság táblázatát. A Sepsió SK a 12., az FK Csíkszereda az utolsó helyen áll. Ma is napsütéses, meleg napunk lesz, de enyhe lehűlés is várható. A meteorológusok szerint eső ma nem lesz, a széljárás gyenge marad. A hőmérsékleti értékek reggel 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilplex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilplex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
4: Reklámot hallottak.

0: ébredj rá, hogy jó rá ébredni.
1: Ébresztő mindenkinek, különleges a reggel a mai, hát belépünk egy új fejezetbe. Szeptember 7-e van, elkezdjük a 2026-27-es tanévet, sokak szomorúságára, ugye? És ez alatt a diákokat értem, ők annyira azért nem várják a mai reggelt, az iskola kezdést. Eddig, akivel találkoztam az elmúlt időszakban, és megkérdeztem, hogy na várod-e a sulit hétfőn? Mindenki határozottan csóválta a fejét, hogy nem, abszolút nem. De ez sajnos nem kívánságműsor, úgyhogy ma 9 óra magasságában minden iskolában megnyitják a kapukat, és tanév nyitón lehet majd részt venni diákoknak és szülőknek, nagyszülőknek egyaránt, és persze az óvikba is lesznek majd sírások. Ezen a héten, ha a gyerekek a vakáció után azért nehezen fognak elmaradni a szülőktől az óvoda kapujában. Sikeres tanévkezdést kívánunk mindenkinek, sok kíváncsiságot, lelkesedést és kitartást. Legyen az előttünk álló időszak tele felfedezésekkel, sikerekkel és közös élményekkel. Székelyudvarhely városa is ezt írta ki 14 perccel ezelőtt a közösségi média oldalán. Úgyhogy én mindenkinek tényleg azt kívánom, hogy legyen egy csuda jó tanév, a következő jó pár hónap teljen el sok-sok örömmel és mosolyjal, na meg azért okosodjanak is a gyerekek itt Székelyudvarhelyen. Jócskán érződik azért az őszi reggel, 11-20 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők, azért ez nem túl sok, úgyhogy ahogy már kilépünk az ajtóból, a tömbház lakásból, a házból, érződik azért, hogy már szeptember van. Még a levegőben is benne van. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál 13 óráig Bedő Erika, tartsatok velem!

0: Talán a naplementéről szól, de hát mi még épp a napfelkeltét éltük meg néhány perccel ezelőtt. Szeptember 7-e van, és remélem, hogy jól telt a vakáció utolsó hétvégéje, azért remek időjárás volt, szinte 30 fokot is mérhettünk szombaton, és persze eső is volt itt a térségben, de az is kellett, és mára is jó időt jeleznek, 24-25 fokot a délutáni órákra. Jó idő lesz ezen a héten, nyárias időre lehet számítani, úgyhogy lehet, hogy még rosszabb lesz így az iskola padokba visszajönni, hogy látják, érzik a diákok is, hogy meleg van, jó idő van, lehetnek kirándulni, strandolni, vagy csak simán semmit sem csinálni, de vége a semmit tevésnek. Most már azért vissza kell menni a tanintézményekbe, a mai nappal indulnak a lábbuszok is, holnap reggel is már 4 helyszínen fogják várni az önkéntesek a kis diákokat, hogy a lábbusz segítségével ugye biztonságban oda kísérjék őket a központi tanintézményekhez. Hamarosan hozom erről is a részleteket. Köszöntjük a névnaposokat szeptember 7-én reggel 7:30-kor a Reginákat, üdvözöljük, latin eredetű ez a név, és jelentése királynő. Azt írják, hogy nagyvonalú és álmodozó személyiség ez a Regina. Igyekszik az emberiség szolgálatába állni valamilyen módon, és igyekszik segíteni a bajba jutottakon. De az is előfordul, hogy túlságosan belefolyik mások életébe, viszont kedveli a művészetet, sokszor maga is művészi hajlamokkal bír, és vágyik a biztos családi háttérre, valamint az otthonra, szerettei között pedig szinte kivirágzik. És hát, ha a kollégái között is kivirágzik majd Regina, hiszen ma biztos munkával telik a nap, a hétfő, úgyhogy a Isten éltesse őket nagyon sokáig, holnap az Adrieneket fogjuk köszönteni, holnap után Ádám névnap van, és két nap múlva pedig a Hunorokat ünnepeljük. Jönnek a szebb napok, vagy a nehezebb napok az iskola kezdéssel, nem tudom. Mindenki maga dönti el, hogy ez az időszak ez milyen számára. Van, akinek könnyebb, mert így a gyerekeket idézőjelesen lepasszolja oviba és suliba, de van, akinek nehezebb, mert kezdődnek a rohanós reggelek, a rohanós délutánok is. A négyes street felvételével megyünk tovább, én azt kívánom, hogy a szebb napok jöjjenek.
1: Dítani úgy sem tudod, a tegnapot még szebbnek látni. Ma már nem fogod. Nézd hát, hogy telik felfele a homokóra alsó üvege. Dőj hátra és élvezd, hogy a múlt

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falad.

0: Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivsekelyföld.ro.
1: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, négy nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió.
5: A Sztár Rádió bemutatja.

Egy óra múlva a városközpontban azért nagy lesz a zsongás, a diákok és a szülők is a tanintézmények felé fognak tartani egy-egy csokor virággal, nagy mosolyjal, esetleg szomorú és ijesztő arccal, hogy ismét be kell menni az iskolába, viszont a következő órában én szeretném azt a dalt meghallgatni és bejátszani, amiről mindenkinek szerintem az iskola kezdés, valamint az iskolás reggelek jutnak eszünkbe, az a jó öreg, örökzöld Demjén Ferenc sláger és az iskola táska. Ma még annyira nem lesz nehéz az iskola táska, de aztán így a 2-3 nap elteltével valószínű, hogy ismét bekerülnek majd a borítós füzetek, a könyvek, a munkafüzetek, a tolltartók, minden, amit még meg kell vásárolni. Na de ahhoz, hogy meg kell vásároljuk, ahhoz el kell mennünk az üzletekbe, és tanfelszerelést kell beszereznünk. Ebben szeretnénk mi egy picit besegíteni, hiszen nyereményjátékot indítunk a mai nap folyamán is. Ma is, holnap is, és még szerdán is lesznek játékok. Hiszen a nyári szünet után azért nem mindig könnyű az iskola kezdés. És ma más ritmusra ébred a város. Kezdődik az új tanév, a 2026-27-es tanév. Ez alkalomból pedig sorsolunk ma is utalványokat, mégpedig a papírmadár origami jóvoltából 3 darab 100 leértékű vásárlási utalványt fogok sorsolni 13 óra előtt néhány perccel, holnap pedig ismét sorsolunk, és szerdán az AVG jóvoltából lesznek a játékok, úgyhogy érdemes lesz figyelni a Star Radio Facebook oldalát, mert oda kell majd válaszolni hozzá szólásban. Felteszem a nap témáját, a nap kérdését, neked mi az első emléked az iskola kezdésről? Jöjjenek azok a vélemények, emlékek, amelyeket ti is leszeretnétek írni az iskola kezdésről, hogy milyen érzésekkel kezdtétek ti meg annak idején a tanévet, mert biztos vagyok benne, hogy visszaemlékszik mindenki az első napra, amikor ismét a nyári szünidő után vissza kellett menni a tanítónénikhez, a tanárbácsikhoz, és az iskola minden szegletében találkoztatok ismerős arcokkal. Hát én kíváncsi vagyok ezekre az érzésekre, úgyhogy majd a Star Radio Facebook oldalán várom kommentben az iskola kezdésről a jó kis megírásokat, az első iskolatáskáról, az évnyitóról, a reggeli izgulásról, esetleg egy vicces sztoriról, vagy hogy alig vártátok, hogy ti is találkozzatok azokkal az osztálytársakkal és barátokkal, akikkel sokkal jobban telik minden egyes nap, mint a szülőkkel vagy a nagyszülőkkel a nyári vakációban. A Star

0: Megkezdődik a tanév. Földrengés volt vasárnap reggel. Döntetlent játszott az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A Richter skála szerint 4,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 7 óra 4 perckor Vráncsel megyében. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a szeizmikus mozgás 149,6 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 54 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 59 kilométerre Brassótól. Ma megkezdődik a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-áig tart. Az idei tanévre marad az 5 tanítási modulból álló rendszer, valamint az iskola másként, a zöld hét program és a sívakáció. Az első őszi vakáció október 23-án kezdődik. Az új tanév a városi gépjárműforgalom jelentős növekedését is jelenti. Ma reggel a székelyudvarhelyi tanintézmények környékén, valamint a város főbb útvonalain nagyobb forgalomra, lassabb haladásra és torlódásokra lehet számítani. A Bethlen Gábor utca bíróság és kórház melletti körforgalom közötti szakasza le van zárva, emiatt a környező utcákban is nagyobb forgalom alakulhat ki. A helyi rendőrség arra kéri a gépjárművezetőket, hogy indulás előtt számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel, és lehetőség szerint az iskoláktól távolabb parkoljanak, és ne álljanak meg olyan helyen, ahol akadályozzák a forgalmat vagy a gyermekek biztonságos közlekedését. Szintén ma a reggeli csúcsforgalmat követően aknaemelés kezdődik a Nikolai Bölcsészkú utcában, emiatt több napon át tartó forgalomkorlátozás lesz érvényben. Arra kérik az autóvezetőket, hogy ne menjenek rá a bójákkal elkerített, frissen betonozott felületekre. Döntetlent játszott az idei harmadosztályos labdarúgó bajnokságban először hazai pályán játszó FC Székelyudvarhely. A Csészemé Vászlói elleni találkozó 71. percében Lázár Kristóf szerzett vezetést, a vendégek 4 perc múlva egyenlítettek, a végeredmény 1-1 lett. A Gyergyószentmiklósi VSK 2-1-re kikapott a bákói Aerostar otthonában. Az SFC az 5., Gyergyó a 10. helyen áll. Súlyos vereséget szenvedett az FK Csíkszereda és a Sepsio SK labdarúgó csapata a labdarúgó szuperligában. Szombaton a Szentgyörgyi együttes Botosánban 5-0-ra kapott ki, míg az Aradi Uta 5-1-re verte a csíki csapatot. A Dinamo és az FCSB bukaresti rangadóját a Dinamo nyerte 2-1-re, amely vezeti a bajnokság táblázatát. A Sepsio SK a 12., az FK Csíkszereda az utolsó helyen áll. Ma is napsütéses, meleg napunk lesz, de enyhe lehűlés is várható. A meteorológusok szerint eső ma nem lesz, a szélgyárás gyenge marad. A hőmérsékleti értékek reggel 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Girosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztárrádió.
12: Reklám után itt vagyunk a Vekker második órájában. Hát igazából ma robbant be szeptember a tanév kezdéssel, szeptember 7-e. Forgalom, dugó, nagy nyüzsgés mindenhol. 9 órakor lesznek a tanévnyitók nagyjából, és ma országosan csaknem 2,9 millió óvodás és diák ül vissza az iskolapadba Romániában. Amint a híradóban is hallhattátok, azért van figyelmeztetés a székelyudvarhelyi helyi rendőrség részéről is, vagyis a forgalom jelentős növekedését is jelenti ez az új tanév megkezdése. A tanintézmények környékén, valamint a város főbb útvonalain már a reggeli óráktól nagyobb forgalomra, lassabb haladásra és torlódásokra is lehet számítani, kedves gépjármű vezetők. Fontos, hogy számításba vegyétek a Bethlen Gábor utca, bíróság és kórház melletti körforgalom közötti szakaszának a lezárását is, amely a folyamatban lévő munkálatok miatt továbbra is érvényben van. Azt a szakaszt, azt kerülni kell. A környező utcákban is nagyobb forgalom alakulhat ki emiatt, ezért arra is kérik a gépjárművezetőket, hogy már indulás előtt számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel. Érdemes korábban útnak indulni, illetve ahol lehetséges alternatív útvonalat választani. Az iskolák közelében kérik a gépjárművezetőket, hogy fokozottan figyeljenek a gyalogosan közlekedőkre, különösen nyilván a gyermekekre, és kérik továbbá, hogy lehetőség szerint az iskoláktól távolabb parkoljanak, és ne álljanak meg olyan helyeken, ahol akadályozzák a forgalmat, vagy a gyermekek biztonságos közlekedését. A helyi rendőrség jelen lesz a tanintézmények környékén ma reggel, biztosítani fogják a forgalom zökkenőmentes haladását és a gyermekek biztonságos közlekedését is, és nyilván ők is sok sikert, kitartást és örömteli pillanatokat kívánnak valamennyi diáknak, pedagógusnak és szülőknek is. Mit kívánhatnánk? Hogy legyetek türelmesek, figyelmesek és előzékenyek egymással, hogy a tanévkezdés mindenki számára biztonságosan és minél gördülékenyebben induljon, úgyhogy csak óvatosan az utakon. Jó utat, balesetmentes közlekedést, várom az infokat, ha van a 0757-5751-71-es telefonszámra, én pedig hozom a jó dalokat a tanévkezdésre. Gigi D'Agostino például első osztályú 1999-ből. Jó reggelt!

Fénekel, van egy álmom. Hát van, akinek az az álma, hogy ma nyerjen nálunk egy 100 leértékű vásárlási utalványt az Origami Papírmadár jóvoltából, amire majd esetleg egy kis tanfelszerelést is vásárolhat. Elindítottam a játékot a Sztár Rádió Facebook oldalán. A mai témánk, írd meg hozzászólásban, hogy te hogyan élted meg az iskolakezdést gyerekként, mi jut eszedbe először a vakáció utáni időszakról. 23 kommentnél tartunk, hamarosan el fogom olvasni ezeket a hozzászólásokat, mert kíváncsi vagyok, hogy ki mennyire várta az iskola kezdés, vagy mi az első emléke úgy jó néhány évvel ezelőtt. Előtte viszont egy dalt szeretnék bejátszani, mert nekem az iskola kezdésről és az iskolás reggelekről igenis eszembe jut Demjén Ferenc zenéje. Mindig. Az iskolatáska, az a bizonyos iskolatáska, ami meg fog telni a következő napokban nehéz könyvekkel, munkafüzetekkel, füzetekkel, akár tolltartóval, szendvicssel is, mindenféle aprósággal vagy épp kacattal. Peti fog állni a ház előtt, a klip mindig a fejemben van, hogyha erre a dalra gondolok, és nagyon sok reggel következik most ősszel is, amikor Peti állni fog a ház előtt. Nagyon nehéz lesz az iskolatáska is. És ezzel a dallal indítalak útra most titeket az iskolák fele, így 8:30 után másfél perccel, és kívánok egy nagyon szép tanévkezdést 9 órától, de annál szebb tanévet mindenkinek, élményekkel teli. 1973-as dal következik.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ról.
6: Hőlégballon a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 a légi

eddig is. Aztán a tanévkezdésről beszéltünk, meghallgattuk Demjén Ferenctől az iskolatáskát. Hát nyilván így szeptember 7-én reggel itt a helye a listán annak az 1973-as felvételnek, amiről mindig az iskolakezdés és az iskolás reggelek jutnak eszünkbe. Az iskola fele tartva most nagyon-nagyon sokan mehetnek a városközpontban, hiszen 9 órától vannak a tanévnyitók, én pedig indítottam egy játékot, itt van a nap témája. Meg kell írjátok hozzá szólásban, hogy ti hogyan éltétek meg az iskolakezdést gyerekként, mi jut eszetek be a vakáció utáni időszakról. Na hát 30 kommentnél tartunk. Azt írta Beáta, hogy nehezen keltem fel, de vártam, hogy találkozhassak az osztálytársaimmal. Írt Eszter is, mindig izgatottan vártam az új tanévet, örültem, hogy találkozhattam az osztálytársakkal. A legtöbben azt írtátok, hogy nagyon örültetek annak, hogy a barátokkal és az osztálytársakkal találkoztatok, izgalommal vártátok, és mindig kettős érzés volt bennetek. Például Kriszta így fogalmazott, kicsit szomorú voltam, hogy eltelt a nyári vakáció, de ugyanakkor kíváncsi, hogy mit hoz az új tanév. Bíborka azt írta, hogy maga az iskola kezdés mindig az izgalomról, kíváncsiságról szólt. Utána az már más tálcázta. Balogh Timi írta, hogy mindig izgatottan vártam az új tanévet, az osztálytársakkal találkozni. Hát nem volt soha gondom ezzel. Csilla írta, hogy én mindig vártam, hisz így jóval többet lehettem együtt a barátokkal. Kriszti szerint nehéz volt a reggeli ébredés, valamint nem is vártam, otthon sokkal jobban telt. Kincső írta, hogy mindig kettős érzés volt, jó volt találkozni a többiekkel, de ha a tanulásra gondoltam, az már nem tetszett annyira. Melinda úgy fogalmazott, hogy vártam nagyon mindig, persze nem a tanulásért, hanem hogy találkozhassak az osztálytársaimmal. Zsuzsa azt írta, hogy 48 évvel ezelőtt történt. Izgatottan várta, hogy mit hoz az új, nagyon kedves tanítóbácsim volt, és egy jó kis osztályközösség, mai napig jóban vagyunk egymással, akkor nagyon jó volt ezt átélni. Bíró Andi írta, hogy féltem és izgultam, de nagyon vártam, hisz találkozhattam az osztálytársakkal. Na, hát nézem még, milyen érdekes hozzászólás van. Szerettem az iskolát, de a vele járó negatív dolgok miatt nem akartam menni. Emília ezt írta, az a sok felelés, a sok házi feladat, ezeket egy gyerek sem szereti. Hát valahol ebben van igazság. Valószínű, hogy ma is úgy mennek az iskola fele a diákok, hogy kettős érzés van bennük. Ó, de kár, hogy lejárt a vakáció, nem akarok tanulni, nem akarok újra házi feladatot írni, de ott a másik érzés, hogy újra találkozok a barátokkal, barátnőkkel. Rengeteg jó esemény történik. Most például jönnek majd a gólyabálok, ugye a 9-12. Osztálynak, és megvan az 1-4-5-8 számára is az a pillanat, amikor azt mondja, hogy jó iskolába járni. Aranka írta, hát ez nagyon rég volt, de mindig vártuk, hogy találkozzunk az osztálytársakkal, barátnőkkel, mindent meséljünk el a nyárról, hogy hogy telt a nyár, aztán be kellett rázódni, bele kellett jönni a tanulásba is. Ez így van, és szerintem ezzel mindenki így volt iskola kezdés szempontjából, és mai napig így lehetnek a diákok. A nyarakat nem felejtjük, és a 69-es nyarat sem, hiszen Bryan Adams érkezik.

0: Megkezdődik a tanév. Földrengés volt vasárnap reggel. Döntetlent játszott az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! A Richter skála szerint 4,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 7 óra 4 perckor Vráncsel megyében. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a szeizmikus mozgás 149,6 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 54 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 59 kilométerre Brassótól. Ma megkezdődik a 2026-27-es tanév, amely 2027. június 18-áig tart. Az idei tanévre marad az 5 tanítási modulból álló rendszer, valamint az iskola másként, a zöld hét program és a sí vakáció. Az első őszi vakáció október 23-án kezdődik. Az új tanév a városi gépjárműforgalom jelentős növekedését is jelenti. Ma reggel a székelyudvarhelyi tanintézmények környékén, valamint a város főbb útvonalain nagyobb forgalomra, lassabb haladásra és torlódásokra lehet számítani. A Bethlen Gábor utca bíróság és kórház melletti körforgalom közötti szakasza le van zárva, emiatt a környező utcákban is nagyobb forgalom alakulhat ki. A helyi rendőrség arra kéri a gépjárművezetőket, hogy indulás előtt számoljanak a megszokottnál hosszabb menetidővel, és lehetőség szerint az iskoláktól távolabb parkoljanak, és ne álljanak meg olyan helyen, ahol akadályozzák a forgalmat vagy a gyermekek biztonságos közlekedését. Szintén ma a reggeli csúcsforgalmat követően aknaemelés kezdődik a Nikolai Bölcsészkú utcában, emiatt több napon át tartó forgalomkorlátozás lesz érvényben. Arra kérik az autóvezetőket, hogy ne menjenek rá a bójákkal elkerített, frissen betonozott felületekre. Döntetlent játszott az idei harmadosztályos labdarúgó bajnokságban először hazai pályán játszó FC Székelyudvarhely. A Csészemé Vászlói elleni találkozó 71. percében Lázár Kristóf szerzett vezetést, a vendégek 4 perc múlva egyenlítettek, a végeredmény 1-1 lett. A Gyergyószent Miklósi VSK 2-1-re kikapott a bákói Aerostar otthonában. Az SFC az 5., Gyergyó a 10. helyen áll. Súlyos vereséget szenvedett az FK Csíkszereda és a Sepsió SK labdarúgó csapata a labdarúgó szuperligában. Szombaton a Szentgyörgyi együttes Botosánban 5-0-ra kapott ki, míg az Aradi Uta 5-1-re verte a csíki csapatot. A Dinamo és az FCSB bukaresti rangadóját a Dinamo nyerte 2-1-re, amely vezeti a bajnokság táblázatát. A Sepsió SK a 12., az FK Csíkszereda az utolsó helyen áll. Ma is napsütéses, meleg napunk lesz, de enyhe lehűlés is várható. A meteorológusok szerint eső ma nem lesz, a szélgyárás gyenge marad. A hőmérsékleti értékek reggel 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Jó reggelt kívánok!

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társaság.

9 óra után vagyunk, 18 perccel, most javában zajlanak a tanévnyitók az iskola udvarán. Főleg a városközpontban lévő tanintézményeknél láttam a bejegyzéseket a Facebookon, hogy várják nagy szeretettel az iskola udvarára a szülőket és a diákokat is egyaránt. Na hát sok sikert kívánunk még egyszer mindenkinek. Ellenőrizzétek a Star Rádió Facebook oldalán a játékunkat. 3 darab 100 leértékű vásárlási utalványt fogok kisorsolni 12 és 13 óra között a kommentelők között. A papírmadár széke udvarhely jó voltából. Arra a 100 lejre is már tudtok venni valami. Valami olyant, amit használni tudnak a diákok a tanfelszerelésbe. Például borítókat, füzeteket, esetleg írószereket, tolltartót. Reméljük, hogy azért 100 lejre lehet vásárolni valamit, és nem mentek úgy el az árak idénre. Lapszemlét tartunk a következő percekben, böngészszük a Hargita népe legfrissebb számát. Szeptember 7-e hétfő tehát, és az év 250. napján vagyunk, kérlek szépen, az év végéig hátralévő napok száma pedig csupán 115, hát rohamosan telik el 2026. A címlapon pedig az olvasható, hogy 1,5 millió lejjel támogatják az udvarhelyi klubokat, pályára lép a sportpénz. Na, úgyhogy erről hozom az infokat, aztán van egy olyan is, hogy szükséges-e orvosi vizsgálat a tanév elején, akkor a gasztrofesztiválról van néhány információ, és utána pedig belelapozunk a részletekbe is. A jobb napok felé megyünk, pedig Topik érkezik 2022-es felvételével, utána pedig átböngészszük az újságot.

Jax Jones felvétele után Bogi fog érkezni 9:30. Lapszemlét tartunk a Hargita népében, a címlapon írja tehát, hogy 1,5 millió lejjel támogatják az udvarhelyi klubokat, pályára lép a Sportprince, vagyis a 2026-os évre szánt 2,1 millió lejjel sportkeretből végül 1,5 milliót osztott szét a székelyudvarhelyi önkormányzat, a kluboknak pedig a szerződések megkötése után mindössze 4 hónap marad a pénzek felhasználására, a támogatási rendszerben továbbra is akadnak vitatott pontok, ezért a készülő városi sportstratégiától átláthatóbb, kiszámíthatóbb működést várnak. A cél a kiemelt sportágak meghatározása, az utánpótlás és a sportinfrastruktúra erőteljesebb támogatása is. Erről lehet olvasni a Hargita népe mai számában, mégpedig a 8. oldalon sokkal részletesebben keressétek ezt a cikket is, ezt a témát. Szükséges-e orvosi vizsgálat? Ez is a címlapon van. Nem szükséges minden tanév elején orvosi igazolást bemutatniuk a szülőknek gyermekük tanintézetében, mint ahogy torok és orváladék tenyésztést sem kell végeztetni az iskola kezdés megfelelően. Hívják fel a figyelmet az egészségügyi szakemberek. A fertőző kórokozókkal szembeni megelőzésben pedig sokkal fontosabb a gyermekek kiegyensúlyozott táplálkozása, a megfelelő mennyiségű mozgás és alvás, mint orvosi javaslat nélkül vitamin készítmények szedése iskola kezdés előtt. Viszont erről is lehet részleteket olvasni a 11. oldalon, a Hargita népe mai számában. A lényeg, hogy nem szükséges az orvosi vizsgálat. A immunrendszer erősítés pedig otthon is meg tudja adni a szülő, nem kell ahhoz elvinni a családorvoshoz. Viszont reméljük, hogy a következő hetekben és hónapokban nem arról fog szólni minden gyerekes család élete, hogy ismét beteg lett a kisgyerek az óvodában, ismét beteg lett a diák az iskolában, elkapták egymástól, 1 hét szünet, 1 hét beteg szabadság. Mert a nyári vakáció ideje alatt azért szerintem mindannyian tapasztaltátok és észre is vettétek, hogy nem voltak annyit betegek a gyerkőcök. Nyilván akkor van komolyabb betegség, amikor találkoznak együtt az oviban, a kis csoportokban, nagy csoportokban, együtt játszanak, és könnyebben el tudják kapni egymástól. Hát vírusmentes és betegségmentes tanévkezdést kívánok. Talán ez az egyik legfontosabb, hogy egészségesek legyenek a gyerekek, és a pedagógusok is, valamint a szülők is egyaránt.

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártójáron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft.

0: hasznosság, stílus.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. 10 perc múlva érkeznek a legfrissebb hírek, jelenleg 9 óra 50 perc van, szeptember 7-ét írunk, és hát nem volt abszolút meleg a reggeli órákban, azért rosszul is esett egy iskolakezdés alkalmából ennyire felöltözve lenni, mert én mostanában még jackit nem hordtam a reggeli és az esti órákban, viszont mára kellett, és még abban is fáztam. Jelenleg 13 fokot mutatnak a hőmérők udvarhelyen, de a rossz hír az, hogy megérkezett a fagy Hargita megyébe is. Hol máshol? Hát hol máshol? Hát persze egy Csíkszeredában. Hétfőre virradóan mínusz 0,2 Celsius fok volt, tehát mínusz 0,2 Celsius fok Csíkban ma reggel, és tegnap ehhez képest Csíkszeredában 10 fok volt, de mára már 0,2 lett. Épp írja valaki egy hozzászólásban, hogy bicikli kormányra fagy rá a kezem, Szereda. Na tessék, Szereda. Hát jócskán lehűlt az idő. Az új tanév első napjára Székelyföld szerte azért nem voltak kellemes reggelek. Hargita megyében vannak olyan foltok a térképen, ahol kék színnel jelzi az Országos Meteorológiai Szolgálat térképe, hogy fagypontig esett vissza a hőmérséklet, és hát igen, hol más, hol mint Csíkszeredában. Én nem értem, hogy ez a város, az milyen helyen van, hogy országosan mindig ott van a leghidegebb a leggyakrabban. Gyergyóalfaluban 1 fokot mértek, ott sem volt sokkal melegebb, de a település körül több helyen is fagypont alá esett a hőmérséklet. Például Maros-Hévízen is csak csupán 0,9 fok volt, tehát még az 1 fokot sem érték el. Székelyudvarhelyen itt jól vagyunk, a Csíki és a Gyergyóinál enyhébb, a korábbi napoknál azonban jóval hűvösebb volt a hajnal, azért érezhető is volt. 5 fokot jegyeztek a tegnapi 13-hoz képest a hajnali órákban, Marosvásárhelyen is csak 5,6 volt, Sepsiszentgyörgyön 5,1, Kézdivásárhelyen pedig 3,6 Celsius fok mutatta a hőmérőből, és ami a napközbeni felmelegedést illeti, az Országos Meteorológiai Szolgálat rövid távú, 3 napos előrejelzése szerint ma Erdély szerte 21 és 27 Celsius fokig melegszik fel, kedden és szerdán pedig ehhez további 2-3 fokos növekedés várható, akár csak a hajnali lehűléseket illetően, úgyhogy holnapra már nem csak 6 fok, hanem 9 fok is lehet hajnalban udvarhelyen, utána már 10-11 is, és így szépen a hétvége fele 13-14 fokot is lehet majd mérni a kora reggeli órákban, hogyha úton leszünk, akkor érezhetjük is, láthatjuk is. Újra úton vagyunk New Level Empire-rel és Majkával. Hát öltözzetek jól fel!

0: Kötelezővé válhat az egyenruha. Ülésezik a legfelsőbb védelmi tanács. Kikapott a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nikus Ordán államfő ma délután 3 órára összehívta a legfelsőbb védelmi tanács ülését a Kotrocsen palotába. A testület megvitatja a román hadsereg 2027 és 2036 közötti fejlesztési tervét, valamint a román hadsereg 2044 elnevezésű programot és a SAFE program végrehajtásának helyzetét. Napirenden szerepel az amerikai katonai jelenlét európai felülvizsgálata, illetve az amerikai haderő romániai jelenlétének megerősítése is. A tanács emellett további időszerű nemzetbiztonsági kérdéseket is megtárgyal. Romániában a 25 és 34 év közötti fiatalok alig 23%-ának van felsőfokú végzettsége. Ezzel az ország az Európai Unió utolsó helyén áll. Az uniós átlag tavaly 44,8% volt, vagyis csaknem kétszerese a romániai aránynak, miközben az EU már közel jár a 2030-ra kitűzött 45%-os célhoz. Romániában az elmúlt 20 évben mindössze mérsékelt javulás történt, miközben több, hasonló helyzetből induló uniós tagállam jelentősen előrelépett. Még az utolsó előtti Olaszország is megelőzi Romániát, ott a fiatalok 31,1%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Kötelezővé válhat az iskolai egyenruha viselése a romániai oktatási intézményekben. Az erről szóló törvénytervezet kedvező véleményezést kapott a Szenátus Közigazgatási Bizottságában. A kezdeményezők szerint az egységes öltözet csökkentheti az iskolai zaklatást és mérsékelheti az anyagi helyzet miatti megkülönböztetést is. Az alacsony jövedelmű családok gyermekeinek az állam anyagi támogatást vagy megtérítést biztosítana az egyenruha megvásárlásához. Az előírásokat be nem tartó iskolákra akár 10 000 lejes bírságot is kiszabhatnának. Újabb súlyos vereséget szenvedett a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga alapszakaszának 3. fordulójában a bukaresti Rapid csapatát fogadta az együttes tegnap a Sétatéri stadionban. Az eredmény 8-0 lett a vendégcsapat javára. Ugyanebben a fordulóban a kolozsvári U Olimpia 3-2-re győzött az FK Csíkszereda ellen. Kialakult a jégkorong román kupa elődöntőjének mezőnye, a hétvégén lejátszották a csoportmeccseket Gyergyóremetén és Brassóban. Tegnap a brassói Korona 5-3-ra legyőzte a háromszéki ágyúsokat, de ez a két csapat lesz ott ebből a csoportból a legjobb 4 között. A másik csoportból a Gyergyói Hoki Klub és a bukaresti Steaua lesznek ott a román kupa elődöntőjében. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

azaz hétfő reggel, ami picit nehezebben indul mindenkinek szerintem. Épp beszéltük a kollégákkal, hogy a hétfőt jó lenne szabadra hagyni minden héten, de akkor a kedd lenne az újabb hétfő, ugyanúgy nehezen indulna, úgyhogy igazából nem csinálnánk akkor semmit azzal, hogy kihagyjuk a hétfőt. De mi nem hagytuk ki a hétfőt, és indítottunk játékot is a Star Rádió Facebook oldalán. Már 51 hozzászólás van az újabb bejegyzésünk alatt. A mai nap témája, írjátok meg kommentben, hogy te hogyan élted meg az iskola kezdést gyerekként. Mi jut eszedbe először a vakáció utáni időszakról? Na nézzük, melyek a legfrissebb hozzászólások, mert már jó néhányat azért olvastam el az előző órában. Legtöbben azt írták, hogy ugye kettős érzés volt bennük, de... az osztálytársakkal mindig várták a találkozást. Júlia írta, hogy nagyon régen volt már, de az biztos, hogy a visszarázódás nehéz volt. Vártam a találkozást, a tanulást viszont annyira nem. Ernő is írt nekünk. Kettős érzés volt bennem. Jó volt találkozni a többiekkel, de ha a tanulásra gondoltam, az már nem tetszett annyira, mint a móka. Hát egyértelmű, nem a tanulásért várták ma sem a tanévkezdést a diákok, hanem azért, hogy egymással csacsogjanak, beszélgessenek, meséljenek a vakációról, esetleg már is újabb kalandokba kerüljenek. Nagy Éva is hozzászólt, mindig vártam abból a szempontból, hogy találkozzak az osztálytársakkal, ugyanakkor sajnáltam, hogy vége a nyárnak és a jó melegnek. Hát azt tényleg lehet sajnálni. Lásd, ma reggel megfagytunk szinte. Jakab Bíró Zsófia is írt, gyerekként az iskola kezdés egyszerre volt izgalmas és kicsit szomorú. A vakáció utolsó napjai mindig túl gyorsan elszaladtak, talán a legjobban mégis az első nap különleges hangulata maradt meg bennem. Az biztos, hogy a mai nap másabb, mint a többi, tehát ma még úgy különlegesebb az iskolában lenni, de holnaptól már tényleg az iskolatáskával kell látogatni reggelente az osztálytermeket. Írt Melinda, én is nagyon vártam az iskola kezdést, főleg nagyon vártam, hogy találkozhassak azokkal az osztálytársakkal, akikkel nagyon jól kijöttem és barátságot is kötöttem. Nézem még valami más. Bardóczi Izabella, annyira régen történt, alig emlékszem. De mindig örültem, hogy találkozhattam a barátokkal, ugyanakkor nehéz volt visszarázódni. Hát igen, azért most nehéz feleleveníteni, hogy jó pár évtizeddel ezelőtt, vagy jó pár évvel ezelőtt mi is történt iskola kezdéskor. Sajnos tényleg rég volt, de van, aki még mindig emlékszik azokra a pillanatokra, amikor először lépte át a vakáció után az iskola kapuját. Itt van bombon felvétele, remélem, hogy szép volt, jó volt a tanév nyitó mindenkinél, most már 10 óra után vagyunk 14 perccel, lehet menni dolgozni. Vagyok, Jay.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Messy Bros. Talán elmondhatjuk, hogy a legnagyobb slágere 2005. 21 éves dalról beszélgetünk, és még mindig imádom meghallgatni, főleg így hétfőn, ha egy picit lankadtabbak és szomorúabbak vagyunk azért, hogy hétkezdés van, akkor egy ilyen jó ritmusos zene azért meg tudja oldani a problémánkat. Az, hogy a gyerekek mennyire kívánkoztak az iskolába, az még egy nagy kérdés, viszont megoszlanak a vélemények, kettős érzések azok vannak, becsengettek most már az a legfontosabb, és 2,9 millió óvodás és diák ült vissza szeptember 7-én az iskolapadba Romániában. Az új tanterv egyébként a 9-eseket, a változó felvételi szabályok pedig a 8-osokat állítják új helyzet elé. Nézzük, hogy mi minden fog történni ebben a tanévben. A 8-osoknak valamivel rövidebb 35 hetes tanévük lesz, számukra június 11-én zárul az év, a többieknek pedig június 18-án, addig még jócskán van. De már az első hetekben jön a szünet október 23-án, és október 24, valamint november 1-e között lesz az őszi vakáció. A téli vakáció az pedig december 23-án kezdődik, és január 10-éig tart. Persze lesz iskola, másként hét és zöld hét is, ennek a programjait és az időpontjait az iskolák maguk határozzák meg, és a modulokat is a tanfelügyelőségek fogják eldönteni. Új tantervvel kezdik a középiskolát a 9-esek. Ez egy fontos információ. Az idei tanév egyik legnagyobb változása a középiskolai oktatást érinti, hiszen a most 9. osztályba lépők az elmúlt közel két évtized első olyan generációja, amely már az új liceumi tanterv alapján fogja megkezdeni a tanulmányait. És a változás egyelőre csak a 9-eseket érinti, majd felmenő rendszerben terjed ki a következő évfolyamokra, és az új tantervekhez több mint 100 tantárgyból kellett új tankönyveket készíteni, ezért nem minden könyv kerülhet a diákok kezébe már ezen a héten az első napokban. Úgyhogy új tankönyvek lesznek a 9-eseknek, és a 8-osokat illetően a tanévkezdés hozott változást úgy szintén. A liceumok az elérhető helyek legfeljebb felére saját felvételi vizsgát is szervezhet az országos képesség felmérő után, ez az újdonság. A rendszer részletei azonban a tanévkezdés előtt sem voltak teljesen lezárva, így a 8-osok és szüleik számára továbbra is fontos kérdés, hogy végül milyen szabályok alapján zajlik majd a felvételi. És nem csak a felvételit érinti ez a bizonytalanság, hanem az ösztöndíjak szabályozása körül is voltak nyitott kérdések, többek között a szociális ösztöndíjak odaítélésével és a vakációk alatti folyósítással kapcsolatban is. Viszont az Oktatási Minisztérium az jelezte, hogy a szociális ösztöndíjakat a szünidők idején is folyósítani fogják, miközben az új szabályozás egyes részleteinek hivatalos megjelenése még váratatott magára. Úgyhogy ilyen újdonságok vannak a 8-os, 9-eseknek, és nem csak a diákoknak hoz változást a tanév, hanem az óraszámok tekintetében is lesznek változások. Erről hozok néhány részletet, úgyhogy a tanároknak is küldünk el jó dalt így a tanévkezdésre. Nem csak a diákokat kell megemlíteni, hanem a tanítónéniket, tanítóbácsikat, tanárnőket, tanárokat. Itt van a Desperado együttes Tanár úr című slágere. Hát a tanároknak kívánunk sok-sok türelmet, sok-sok odafigyelést a gyerekekre.

Wonderful Life, Purple Disco Machine is itt volt. 10 óra 45 perc a pontos idő, szeptember 7-ét írunk. Elkezdődött a tanév, de nem csak a diákoknak hoz változást. Az új tanév, írják a hírportálokon, hogy az iskolák működésében is akadnak bizony még rendezésre váró kérdések. Az igazgatók óraszám kedvezményét szabályozó rendelkezéseket például össze kell hangolni a parlament által elfogadott új szabályozással, és emellett ősszel az igazgatói és aligazgatói tisztségekre kiírt versenyvizsgák is majd újabb feladatokat jelentenek az oktatási rendszer számára. Mindez pedig azt jelenti, hogy miközben hétfőn mindenhol becsengettek, az oktatási rendszer egy része még menet közben formálódik. A tanévrendje az már ismert, ugye elmondtuk, mikor lesz vakáció, mikor lesz tanítás. A vakációk időpontja rögzített, a diákok pedig vissza is tértek az iskola padokba. A háttérben azonban több olyan változás is zajlik, amelyek hatását csak is a következő hónapokban lehet majd igazán látni, úgyhogy itt majd lesz bőven tennivaló, és lesz bőven még újdonság és friss hír a következő hetekben, hónapokban, amelyek kíváncsiak vagyunk arra is, hogy Székelyudvarhelyen miként rendeződnek a tanítások, így, hogy az Orbán Balázs általános iskola diákjai most a Tompa László iskolában fognak tanulni konténertermekben. Nagyon kíváncsiak vagyunk tényleg, hogy ezek a változások most mit hoznak itt a városi oktatás tekintetében is. Ugye vannak a refiben is az osztálytermekben új diákok, nem csak a refisek. Hát várunk majd egy nagy beszámolót, reméljük, hogy majd a városvezetés részéről is érkezik egy ilyen összesítés, hogy minden rendben van-e a tanintézményekben. Mi bízunk abban, hogy minden rendben lesz, és kellőképpen fognak tudni tanulni a diákok jó körülmények között, tehát hogy nem fognak hiányt szenvedni semmiben, mi ezért is szurkolunk. Jön az őrült éjjel Vastag Csabától, hamarosan itt vannak a reklámok, híradó, aztán belecsapunk a Vekker negyedik órájába.

0: Egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék. A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja! Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
0: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741770011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Girosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattanj rá a kajára!
5: Reklámot hallottak.

0: Kötelezővé válhat az egyenruha. Ülésezik a legfelsőbb védelmi tanács. Kikapott a vasas femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nikus Ordán államfő ma délután 3 órára összehívta a legfelsőbb védelmi tanács ülését a Kotrocsen palotába. A testület megvitatja a román hadsereg 2027 és 2036 közötti fejlesztési tervét, valamint a román hadsereg 2044 elnevezésű programot és a SAFE program végrehajtásának helyzetét. Napirenden szerepel az amerikai katonai jelenlét európai felülvizsgálata, illetve az amerikai haderő romániai jelenlétének megerősítése is. A tanács emellett további időszerű nemzetbiztonsági kérdéseket is megtárgyal. Romániában a 25 és 34 év közötti fiatalok alig 23%-ának van felsőfokú végzettsége. Ezzel az ország az Európai Unió utolsó helyén áll. Az uniós átlag tavaly 44,8% volt, vagyis csaknem kétszerese a romániai aránynak, miközben az EU már közel jár a 2030-ra kitűzött 45%-os célhoz. Romániában az elmúlt 20 évben mindössze mérsékelt javulás történt, miközben több, hasonló helyzetből induló uniós tagállam jelentősen előrelépett. Még az utolsó előtti Olaszország is megelőzi Romániát, ott a fiatalok 31,1%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Kötelezővé válhat az iskolai egyenruha viselése a romániai oktatási intézményekben. Az erről szóló törvénytervezet kedvező véleményezést kapott a Szenátus Közigazgatási Bizottságában. A kezdeményezők szerint az egységes öltözet csökkentheti az iskolai zaklatást és mérsékelheti az anyagi helyzet miatti megkülönböztetést is. Az alacsony jövedelmű családok gyermekeinek az állam anyagi támogatást vagy megtérítést biztosítana az egyenruha megvásárlásához. Az előírásokat be nem tartó iskolákra akár 10 000 lejes bírságot is kiszabhatnának. Újabb súlyos vereséget szenvedett a Vasas Femina. A női labdarúgó Szuperliga alapszakaszának 3. fordulójában a bukaresti Rapid csapatát fogadta az együttes tegnap a Sétatéri stadionban. Az eredmény 8-0 lett a vendégcsapat javára. Ugyanebben a fordulóban a kolozsvári U Olimpia 3-2-re győzött az FK Csíkszereda ellen. Kialakult a jégkorong román kupa elődöntőjének mezőnye, a hétvégén lejátszották a csoportmeccseket Gyergyóremetén és Brassóban. Tegnap a brassói Korona 5-3-ra legyőzte a háromszéki ágyúsokat, de ez a két csapat lesz ott ebből a csoportból a legjobb 4 között. A másik csoportból a Gyergyói Hoki Klub és a bukaresti Steaua lesznek ott a román kupa elődöntőjében. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbe mutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Hadnagy Viakolor.
12: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
13: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
14: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
15: Közérdekű hirdetés következik.
16: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
15: Közérdekű hirdetést hallottak.
17: Reklámot hallottak.
18: Star Rádió.
19: Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. 4:12 van pontban, ragyogó szép napsütés és kék égbolt. A reggeli hideg az most már kezd egy picit melegebbre váltani. 15 Celsius fokot mérhetünk itt Udvarhelyen, és lesz ez 22-23 is a délutáni órákban. Viszont 0,2, tehát mínusz 0,2 fok volt reggel Csíkszeredában, ott volt a leghidegebb országosan. Nem melepődünk meg, általában mostanában Csíkszeredában van a leghidegebb reggel, és ez még mit fog hozni ősszel vagy télen? Ajajaj, nem lennék csíki. Itt mi jó helyet vagyunk Udvarhelyen, azért 1-2 fokkal melegebb van reggelente. Az biztos. Na, hol hagytuk abba? Ott hagytuk abba, hogy láttam a hírportálon egy érdekes történetet. Vigyázzatok az utakon, éjjel merre jártok, mert lehet, hogy pont jön egy olyan autó, amiről kiderül később, hogy nem lehet tudni, hogy ki vezette, mert még az utas sem tudja, hogy ki vezette a kocsit és ki volt a sofőr. Hát képzeljétek el, hogy A lakóház sarkának ütközött egy autó vasárnap éjszaka Szentegyházán, és mire a rendőrök kiérkeztek a helyszínre, senkit nem találtak a járműben. A közelben tartózkodó 29 éves férfi pedig azt állította, hogy ő csak egy utas volt. Na, ez számomra nagyon hihetetlen és nagyon vicces. A Hargita utcában történt a baleset. Mármint nem a baleset vicces, hanem az, hogy ez a 29 éves férfi próbálja megetetni a rendőrökkel azt, hogy ő csak egy utas volt. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de 11 óra előtt értesítették a szentegyházi rendőrséget tegnap késő este. A helyszínen egy megrongálódott autót találtak, ugyanakkor egy lakóházban is kár keletkezett, a járműben azonban nem tartózkodott senkit, valószínű magától ment neki a háznak. Egyetlen egy ember volt ott, egy 29 éves szentegyházi férfi. Ő azonban nem tudta megmondani, hogy ki vezette az autót, illetve hogyan történt a baleset. Ő azt állította, hogy csak utas volt. A férfit nyilván alkoholszondával tesztelték, amely 1,15 mg per liter légalkohol szintet mutatott, az nem is kevés. Valószínű, hogy ő volt a sofőr, de gondolta, hogy próbálja menteni a bőrét. A férfi visszautasította az ellátást a mentőegységtől, és a kórházba szállítást sem vette igénybe. A rendőrség nyilván folytatja a vizsgálatot, hogy azonosítsák az ügyben érintett valamennyi szemét, és tisztázzák végre, hogy ki vezette az autót, illetve hogy hogyan is történt a baleset. A fényképet elnézve nagyon is megrongálódott ez a kocsi, és csoda, hogy nem történt személyi sérülés, úgyhogy hát nem tudom, mi történhetett ott komolyan. Én arra tippelek, hogy ez a 29 éves férfi, aki úgymond alkohol befolyás alatt volt, ő vezethette az autót, és félelemből ugye kiszáll gyorsan a kocsiból, és elhitette a rendőrökkel, hogy nem tudja, ki a sofőr. Na, én erre tippelek, aztán majd reméljük a részletek is kiderültek, úgyhogy óvatosan az utakon éjfél tájt, mert nem lehet tudni, hogy ki érkezik az autóval, akár itt Székelyudvarhely utcáin is azért voltak erre példák. Érkezik az éjféltájt, ha már erről van szó, akkor a Well Hello jön, utána itt van Morandi, Becky Hill és Szigella közös felvételét is meg fogjuk hallgatni.

Egy kis Azaria felvétel fél 12 után 4,5 perccel, 12 után pedig stúdió vendéget is fogunk köszönteni, mert ezen a héten tombolnak a dokumentum filmvetítések a stúdió moziban, és a film rendezőkkel fogok beszélgetni ma, holnap és holnap után is, ráadásul Haragonics Sára érkezik 12-kor ide hozzánk, és 12:45-kor kezdődik egy beszélgetés a mai vetítésről. Ma vetítik a Szia Sári című dokumentum filmet 19 órától, a rendező pedig el fogja mesélni, hogy miről is szól ez a film, hiszen ő maga forgatta a családi életükről ezt a filmet, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Sára mit is mesél. Én nagyon szeretem az ilyen filmforgatásos kulisszatitkokat, úgyhogy várom is a beszélgetést. Egy jó 45 perc múlva fogunk neki, addig is még zenélgetünk, és megemlítem a játékot a Sztár Rádió Facebook oldalán. A mai nap témája, hogy kommentbe írjátok meg, te hogyan élted meg az iskolakezdést gyerekként, és mi jut eszedbe először a vakáció utáni időszakról. Hát több hozzászólás is érkezett a Sztár Rádió Facebook oldalán, mégpedig 67-nél tartunk konkrétan. Mindig vártátok, azt írtátok, hogy találkozzatok az osztálytársakkal, de a tanulást azt nem vártátok abszolút. Úgyhogy kettős érzéseket fogalmaztatok meg a hozzászólásokban. Továbbra is lehet írni, mert 12 és 13 óra között majd az interjú után fogok sorsolni 3 darab 100 lejes vásárlási utalványt az Origami Papírmadár jóvoltából, és nyilván majd belepótolunk egy ennyivel is a felszerelés megvásárlásába. Teddy's Films felvétele érkezik, toplistás sláger, aztán hozom TNT legújabb dalát, ugye itt alszol címmel.

0: like music. Star reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Electrovix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electrovixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electrovix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Hőlégballon a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 a Légi Fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hideg sörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.

munkatársok fényképei vannak feltöltve a Facebook oldalra, a szülők büszkén osztják meg az iskola kezdés fotóit, és a polgármester urunk is közzétett egy jó adag fényképet a város tanév nyitóiról, valamint családokról és gyerekekről is egyaránt. Ezek közül is lehet böngészni, hát ha pont az egyiken ti vagytok rajta. Hozzuk a zenéket, 12 órakor meghallgatjuk a híreket majd Katona Zolitől, aztán várom a vendéget is, Sárát, aki majd fog beszélni egy picit a dokumentum filmjéről, a Szia Sári címmel, ami ma lesz levetítve 19 órától a Stúdió moziban. A Doklamina jóvoltából lesznek ezek a filmvetítések. Ma szeptember 7-én a Szia Sári, 8-án lesz levetítve a Báró hazatér című dokumentumfilm szintén 7 órától. 9-én szerdán a Boribon rajzfilmet lehet megnézni 5 órától, és 7 órától Kell egy oroszlán című dokumentumfilmet. Én remélem, hogy valamelyikre el fogtok tudni menni, a jegyeket meg lehet vásárolni itt a Stúdiómozi pénztáránál, valamint a vetítés előtt a helyszínen is be lehet szerezni. Az eseményt pedig támogatja Székelyudvarhely városa és a Bethlen Gábor alap, úgyhogy menjetek, nézzetek dokumentumfilmet, rajzfilmeket, hiszen ezen a héten a Stúdiómoziban igenis lesz élet. Nem lehet panaszkodni, hogy nem lesznek filmvetítések.

0: Kötelezővé válhat az egyenruha. Ülésezik a legfelsőbb védelmi tanács. Kikapott a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nikus Ordán államfő ma délután 3 órára összehívta a legfelsőbb védelmi tanács ülését a Kotrocsen palotába. A testület megvitatja a román hadsereg 2027 és 2036 közötti fejlesztési tervét, valamint a román hadsereg 2044 elnevezésű programot és a SAFE program végrehajtásának helyzetét. Napirenden szerepel az amerikai katonai jelenlét európai felülvizsgálata, illetve az amerikai haderő romániai jelenlétének megerősítése is. A tanács emellett további időszerű nemzetbiztonsági kérdéseket is megtárgyal. Romániában a 25 és 34 év közötti fiatalok alig 23%-ának van felsőfokú végzettsége. Ezzel az ország az Európai Unió utolsó helyén áll. Az uniós átlag tavaly 44,8% volt, vagyis csaknem kétszerese a romániai aránynak, miközben az EU már közel jár a 2030-ra kitűzött 45%-os célhoz. Romániában az elmúlt 20 évben mindössze mérsékelt javulás történt, miközben több, hasonló helyzetből induló uniós tagállam jelentősen előrelépett. Még az utolsó előtti Olaszország is megelőzi Romániát, ott a fiatalok 31,1%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Kötelezővé válhat az iskolai egyenruha viselése a romániai oktatási intézményekben. Az erről szóló törvénytervezet kedvező véleményezést kapott a Szenátus Közigazgatási Bizottságában. A kezdeményezők szerint az egységes öltözet csökkentheti az iskolai zaklatást és mérsékelheti az anyagi helyzet miatti megkülönböztetést is. Az alacsony jövedelmű családok gyermekeinek az állam anyagi támogatást vagy megtérítést biztosítana az egyenruha megvásárlásához. Az előírásokat be nem tartó iskolákra akár 10 000 lejes bírságot is kiszabhatnának. Újabb súlyos vereséget szenvedett a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga alapszakaszának 3. fordulójában a bukaresti Rapid csapatát fogadta az együttes tegnap a Sétatéri stadionban. Az eredmény 8-0 lett a vendégcsapat javára. Ugyanebben a fordulóban a kolozsvári U Olimpia 3-2-re győzött az FK Csíkszereda ellen. Kialakult a jégkorong román kupa elődöntőjének mezőnye, a hétvégén lejátszották a csoportmeccseket Gyergyó Remetén és Brassóban. Tegnap a brassói Korona 5-3-ra legyőzte a háromszéki ágyúsokat, de ez a két csapat lesz ott ebből a csoportból a legjobb 4 között. A másik csoportból a Gyergyói Hoki Klub és a bukaresti Steaua lesznek ott a román kupa elődöntőjében. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és hallgassátok a dalainkat a Sztár Rádióban.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilplex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilplex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Elindult a 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simónál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautóprogram keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simónál.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak!

0: Szeptember 7-ét írunk, ugye tanévkezdés van ma itt Romániában, viszont mi most nem csak a tanévkezdésről beszélgetünk, hanem a film vetítésekről is, ami lesz ma, holnap és holnap után a Doklavina jóvoltából. Itt ül a stúdióban velem szembe egy kedves filmrendező, mégpedig Sári Sára, a pontos neve pedig Haragonit Sára, aki a Szia Sári című dokumentumfilmet rendezte meg. Szia Sári! Szó szerint!
1: Szia!
0: Most már értem egyébként a filmnek a címét. Valószínű, hogy a filmben is mondták neked, hogy Szia Sári, és akkor azért lett a film címe. Jól
1: abszolút,
0: gondolom?
1: Igen. Igen. Ráadásul okay. Hangüzenetekben mondták nekem.
0: De jó! Nagyon szuper. Tehát Sári rendezett egy dokumentumfilmet, és azt fogják ma levetíteni, ezt a 82 perces dokumentumfilmet Székelyudvarhelyen 19 órai kezdett el a stúdió moziban. Erre még tudtok jegyet vásárolni, és szerintem, ha Sári elmondja, hogy miről szól a film, és picit beszélünk a részletekről, akkor sokkal több mindenkinek megjön a kedvem a mozizni. De először is üdvözlünk itt Székelyudvarhelyen, mert Sári Magyarországról érkezett, egy picit mesélj, honnan jöttél?
1: Budapestről jöttem. Én Budapesten nőttem fel, de gyerekkoromban nagyon sokat jártam Erdélyben, és most az utóbbi 5 évben 3-szor voltam Székelyudvarhelyen különböző workshopokat tartani, úgyhogy nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy újra visszatérhetek. Mindig újjászületek itt.
0: Tényleg?
1: Igen. De nagyon ilyen gyógyító hatással van rám a itt a, nem tudom, az emberek, én igazából azon gondolkoztam, hogy egyébként szerintem az, hogy messzire elutazik az ember, ugye mindig egy utazás az úgy segít, hogy eltávolodsz az otthontól, meg a mindennapi problémáktól, vagy ügyektől, viszont, tehát sokat utazol, de mégis egy otthonba érkezel, mert mindenki beszél magyarul, mindenki nagyon vendégszerető, mindenki nagyon kedves, imádom az itteni magyar, tehát ezeket a szavakat, amiket mi nem használunk, de igen. Úgyhogy szerintem ezért van ez a megújulás, ez a távolság és közelség egyszerre van jelen.
0: Ennek örülünk, hogyha itt jól érzitek magatokat. Igaz, hogy már sokat nem maradtok, mert holnap repültök vissza. Na de,
1: igen.
0: Attól függetlenül kell egy pici feltöltődés szeptember elején is. Nem tudom, hogy most ezt a filmet máshol is vetítik, vagy csak most itt Székelyudvarhelyen, meg Székelykeresztúron?
1: Hát igen, tegnap volt ugye a keresztúri vetítés, és ma lesz itt Udvarhelyen. A filmnek tavaly novemberben volt a premierje Budapesten, a Verzió filmfesztiválon, és akkor azóta volt több külföldi filmfesztiválon, volt a TIFF-en Kolozsváron, júniusban, úgyhogy akkor is itt voltam, és ilyen kisebb vetítések voltak most még nyáron, leginkább Magyarország szerte.
0: És a Verziónál is nyerte a közönségdíjat.
1: Igen.
0: Jól tudom.
1: Igen.
0: Nem akármilyen film. Te neked hogy jött ez az egész szakma? Te mikor döntötted el, hogy te filmkészítéssel szeretnél foglalkozni, vagy a filmek világa érdekelne téged?
1: Én 8. koromban csináltam az első filmemet.
0: Wow.
1: Ami olyan is lett. Az a címe, hogy Fogadás a Szirten, és az osztálytársaimmal csináltuk egy kis játékfilm, ami hát nagyon sok energiát tettünk bele, meg megtanultunk vágni, szereztünk vágóstúdiót, szóval nem volt egyszerű.
0: Saját magatoktól tanultátok.
1: Lényegében igen, és akkor utána én elkezdtem járni egyrészt filmklubokba, filmeket nézni, másrészt ilyen délutáni filmkészítő szakkörökre, szóval úgy elkezdett igazán érdekelni, és aztán én Waldorf iskolába jártam, és akkor ott van 12-ben egy ilyen éves munka, és akkor én ott egy dokumentumfilmet csináltam, interjúkat magyar és amerikai diákokkal, és azt is nagyon-nagyon élveztem, és nagyon izgalmas volt megcsinálni ezt a filmet, és akkor utána igazából nekem egyértelmű volt, hogy a filmkészítéssel szeretnék foglalkozni, és akkor Angliába mentem tanulni média production szakra.
0: Azta.
1: és utána, amikor elindult először Magyarországon a dokumentumfilm rendező mesterképzés az almási kékesi osztályban, akkor arra jelentkeztem, és ott azt végeztem el.
0: Tehát akkor inkább a dokumentumfilmek érdekeltek.
1: Igen, egyébként ez nagyon érdekes, hogy igazából már ez a gimnáziumban lévő film is, hogy az is egy dokumentumfilm volt. Ezt nem tudom egyébként, hogy honnan jött, mert hát anyukám nagy filmrajongó volt, meg aki megnézi a filmet, az majd azt is megérti, hogy azért volt mit örökölnöm így
0: filmezés
1: terén. Igen, nagyon sokat kamerázott. De arra nem emlékszem, hogy kifejezetten dokumentumfilmeket akár ő, vagy akár bármelyik tanára mutatott volna. Tehát ott valamiért engem ezt kezdett el érdekelni 12-ben, és aztán egyébként az angliai tanulmányaim során volt két tanárom, akik dokumentumfilmrendezést tanítottak, és ott azt teljesen behúzott. Szóval elmentünk együtt filmfesztiválokra, és akkor rájöttem, hogy nekem ez a hivatásom, hogy dokumentumfilmeket készítsek.
0: De jó. És hát a dokumentumfilmekről azt ugye tudjuk, hogy ott nincs megírt forgatókönyv, úgyhogy ott kell hagyni, hogy történjenek a dolgok. Te rendezőként ezt így mennyire tudod kezelni, vagy mennyire tudod megtervezni, hogy történjenek a jelenetek, vagy inkább hagyjátok szabadjára, hogy a valóság történjen?
1: Igen, ugye ezt szokták mondani, hogy az élet írja.
0: Hát igen.
1: A dokumentumfilmeket, de közben meg a pályázatoknál mindig elvárják, hogy azért te tudjad, hogy hova fog kifutni egy dokumentumfilm, és szerintem valahol a kettő között van az igazság, szóval azért, ha rendezőként készítesz egy filmet, akkor valamiért készíted, akkor egy picit, ha nem is belenyúlsz, de ugye te választod ki, hogy melyik jeleneteket veszed fel, vagy milyen szituációkat Persze. veszel fel az életből, és ezek mind befolyásolják azt, hogy az a film aztán majd miről szól. Ennél a filmnél igazából megvolt mind a három szereplőnek az én fejemben, hogy szerintem nekik mi az útjuk, és honnan, hova kéne eljutniuk, és az ehhez az úthoz tartozó fontos állomásokon forgattam velük. De volt például olyan ötlet, hogy minden évben üljünk össze egy ilyen évértékelés és évtervezésre, és hogy majd ez fogja dramaturgiailag felosztani a filmet 3-4 fejezetté, és hogy akkor, és forgattunk, minden ilyet leforgattunk, akkor az tök jól lehet így keretezni a történeteket vele, hogy ki hol tart, és az például egy ilyen kifejezetten rendezői szándékkal lett leforgatva, és aztán nem került bele a filmbe. Uh-huh. Mert túlságosan kimondtunk mindent, verbalizáltunk, és nem eléggé jelenetekben vagy szituációkban jöttek át azok a fontos történések.
0: Tehát ott inkább tényleg a valóság történt, hogy olyasmikről beszélgettetek.
1: Mert igazából mindenhol mindig a valóság történik, akkor is, ha
0: meg van tervezve,
1: ha azt mondom, hogy most beszélgessünk az elmúlt évről, hiszen és lehet, hogy az elején az első fél óra az még olyan, hogy úgy kicsit nyögvenyelős, de aztán az ember belejön és elfelejti, hogy forgatják, és önmaga lesz.
0: Na mesélj egy picit erről a Szia Sári dokumentumfilmről akkor konkrétan, mert te ugye rendezőként és családtagként is egyszerre jelen vagy ebben a filmben. Ez egy 2025-ös film tehát, és a saját családodat filmezted, hogyha jól tudom, de te majd elmondod a részleteket, hogy mit kell tudjunk mi nézők erről a filmről.
1: Igen, a saját családommal forgattam. Hát igazából én már a diplomafilmemet is a saját családommal forgattam.
0: Tudom, milyen érzés, én is az egyetemben mindig a családot filmeztem a vizsgafilmekre.
1: Igen, olyan jó ötletnek tűnik az elején, aztán azért úgy most már nem szeretnék többet, tehát úgy érzem, hogy ez azért elég volt. És a diplomafilmemet, tehát nekem 2011-ben meghalt anyukám, és a diplomafilmemben azt 3 évvel később forgattam. Az egy konkrét ilyen gyászfeldolgozás volt, egy kicsit egy ilyen családterápiás érzésű dolog, és az nekem nagyon-nagyon sokat segített a feldolgozásban, vagy eznek az egész, tehát ez a gyász, ez nem életed végéig ott van veled, de hogy ennek az elfogadásában, meg abban, hogy az élet megy tovább, És aztán az derült ki, hogy másoknak is segített, tehát idegen emberek, akik mondjuk nem beszéltek a saját gyász folyamatukról, és megnézték a filmet, és segített nekik kimondani olyan dolgokat, amiket előtte nem mertek. És akkor ez a kettősség valószínűleg így inkább tudat alatt, de erőt adott abban, hogy van értelme személyes filmeket forgatni. És a Lányi Zsófi dramaturg, akivel a Szembenézésben is, tehát ő sokat dolgozott abban a filmben, és akkor leültünk ötletelni, így elmondtam neki, hogy na figyelj Zsófi, most van egy olyan ötletem, hogy apukámról készítenék egy filmet, mert ő gázszerelő, és így egész Budapesten mindenféle társadalmi osztályhoz jár gázszerelni, és tudod, ilyen pszichológusként működik ezekben a helyzetekben, és akkor milyen érdekes lenne róla egy film, meg milyen érdekes lenne az unokatesomról egy film, meg milyen érdekes lenne az öcsémről egy film különböző okok miatt. És akkor így, meg hogy igazából mind a hármukért aggódok, vagy hogy így mi lesz velük, vagy így megtalálják a helyüket az életben, nyilván mindenkinek valami más dolog volt, és akkor így ültünk, és így, ja, hogy akkor ezek így, akkor lehet, hogy egy film. Tehát, hogy akkor ez így egy film, és így igen, és a három férfi, és az, hogy én hogyan aggódok értük, vagy próbálom
0: terelgetni egy picit anya helyet, vagy
1: Igen. És aztán, ahogy elkezdtünk forgatni, nyilván ez úgy tisztult ki bennem is, hogy itt igazából az is benne van ebben, hogy anyukám már nincs, és helyette próbálok én az ő szerepébe belépni. Az is egy ponton tiszta lett nekem, hogy nem az én dolgom ez igazából, lehet, hogy többet segítene, ha hátrébb lépnék, és hagynám, hogy mindenki maga egyáltalán döntse el, hogy van-e bármilyen problémája, mert hogy az, hogy én kívülről úgy gondolom, hogy valakinek van, vagy valamiért aggódok, az lehet, hogy, tehát, hogy az inkább rólam szól, mint róla, vagy sok esetben. És akkor elkezdtünk forgatni, és aztán változott minimálisan időközben a koncepció, de igazából azt mondom, a lényeg az ugyanaz, tehát ez a női szerep továbbvitele három férfi életében, és a család összetartása így a fő szál, vagy motivum.
0: Azért nehéz volt, vagy mennyire volt nehéz eldönteni, hogy mennyit mutatsz meg a családi életből? Mert ez tényleg nem egy fiktív történet volt, hanem valós személyeket, a családtagokat filmezted, és valahol el kellett döntsed, hogy mit mutatsz meg a családodból.
1: Hát igen, ez volt, hogy nehéz volt. A forgatásnál egyébként majdnem mindent forgattunk, ami... Tehát én úgy voltam vele, hogy nálunk van a nyersanyag, megbízok, egy fantasztikus vágóval dolgoztam, hogyha olyan dolog van, amit úgy érzünk, hogy már túlzás, akkor azt nem tesszük be a filmbe. És egyébként volt is ilyen, volt olyan hangüzenet, vagy volt olyan jelenet, aminél azt éreztük, hogy ez már egy inkább egy ilyen privát dolga annak az embernek, aki éppen ebben benne volt. És nekem a kedvenc dramaturgia tanárom, aki a Szapiencián is tanított egyébként, a Schulze Éva mondta mindig, hogy Sári, van egy nagy különbség a személyes és a privát között, és hogy ha egy film személyes, akkor tud univerzálisan szólni másoknak is, ha privát, akkor nem tud. Uh-huh. Ezt már a Szembenézésnél, a diplomafilmemnél is mindig hangsúlyosan elmondta, és valahogy ez volt nekem a vezérelvennél a filmnél is, hogy ami már egy privát jelenet, egy privát információ, aminek úgy nincs köze ahhoz, amiről a film szól, akkor azt teljesen azt nem szabad beletenni. És akkor ezen a elven dolgoztunk.
0: Meg tudtad találni az egyensúlyt úgy, mint rendező, és közben te voltál a lány, a testvér?
1: Szerintem meg. A forgatásokon ez nem igazán volt probléma. A vágás az nekem nehéz volt, nagyon hosszú volt, és az egy ilyen terápiás folyamatnak is beillett, hogy ugye folyamatosan visszanézel, de ugyanazokat a jeleneteket, amikben így vagy úgy viselkedsz, és mindig emlékeztet arra, hogy akkor most jól vagy a jelen, vagy nem vagy jól jelen. Szóval nekem az nehéz volt. De szerintem ott is sikerült egyébként, tehát ezt az egyensúlyt azt sikerült jól megtalálni. Az érdekes volt, azt végül nem csináltuk, a két vágóval vágtunk, és akivel először vágtam, ő azt javasolta, hogy amikor nézzük ezeket az anyagokat, akkor ne azt mondjam, hogy amikor én bejövök az ajtón, mert ugye ez egy nagyon fura helyzet, hanem hogy akkor hívjuk, tehát vagyok én, és van a Sári, aki szerepel a filmben, és akkor ő egy karakter, és akkor nem az, szóval nem mosódnak össze ezek a, hogy akkor én az vagyok, hanem ő egy filmbeli karakter, ahogy végül is a családom többi tagja is, és hogy akkor hívjuk úgy, hogy Sári bejött az ajtón, de ezt nekem nagyon nehéz volt, úgyhogy végül nem ezt csináltuk, de ennek ellenére szerintem sikerült azért itt távolságot tartani.
0: A filmben olvastam, hogy azért olyan természetesen megjelennek a lelki nehézségek, a szorongások, a családi problémák. Ez miért volt neked fontos, hogy ezekről őszintén beszélj, bemutasd? Mert nyilván mindenhol van ilyen, csak ugye nem beszélnek ott őszintén nyíltan erről.
1: Hát azt hiszem, hogy pont ezért volt fontos.
0: Pont ezért.
1: Hát meg azért, mert bennem ez egy folyamatos aggódást okozott, hogy akkor kivel mi lesz, hogy túl tud-e jutni az öcsém a szorongásain, hogy a Bendegúz kvázi fel tud-e nőni, vagy egy kicsit kilépni ebből a nagyon fiatalos, bulizós életstílusából, hogy apukám képes lesz-e újra társat találni. Tehát, hogy annyira, és ezek az én szorongásaim meg aggódásaim voltak, de hogy közben meg mégiscsak ők is ezekben a szorongásokban éltek, és igazából azt éreztem, hogy nekem biztos, hogy ezeknek az elfogadásában és megértésében az segít a legtöbbet, ha erről filmet készítek, és mivel a korábbi filmnél úgy tűnt, hogy másoknak is tud ez segíteni, ezért azt éreztem, hogy akkor bízom benne, hogy ez is tud másoknak is segíteni. És hát egyelőre olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy ez így van. Úgyhogy remélem, hogy...
0: Már megérte.
1: Hogy ad. Igen. Igen.
0: Mennyi idő alatt készülted a film?
1: 8 év.
0: Azt
1: volt,
0: a mindenét. 8 évet mutat be ez a film?
1: Nem 8 évet mutat be.
0: Mármint, hogy 8 év alatt vannak a jelenetek
1: forgatva. 8 éve kezdtünk el forgatni. 2017-ben, akkor már lehet, hogy 9 éve? Igen. Hát 8 évig készült, mert tavaly volt ugye a premier.
0: Tavaly már, igen.
1: De 2017-ben kezdtünk forgatni, és körülbelül a Covidig forgattunk úgy viszonylag rendszeresen.
0: Jaj, tényleg, akkor még az is ott volt.
1: Igen, tehát ilyen két és fél három évig. És akkor utána még volt egy-egy ilyen pótforgatás, amit már Covid alatt, vagy után kellett megcsinálni. És aztán nagyon hosszú idő volt a vágás, tehát hogy nagyon nehéz volt a finanszírozása a filmnek, akkor voltak leállások a vágás előtt, közben, után, aztán hangutó munka, tehát hogy igazából kb. 2020-21-ben ér véget a filmbeli történet, tehát hogy már azóta is eltelt azért 5-6 év.
0: Hát igen, plusz még a vágások.
1: Igen, és akkor amiatt volt így hosszabb.
0: De volt segítség, voltak szakemberek, azért volt mindenki, aki...
1: Persze, hát a Campfilm, a László Sáráék, ők voltak a producerek, meg a Máté Sinez, tehát, hogy abszolút sok helyre pályáztak, meg nyertünk is pályázatokat egy ponton már, és hát volt két fantasztikus operatőr, akikkel dolgoztam, a Domokos Balázs és a Halász Laci, és a vágók is, tehát tényleg mind a két vágó, a Bacskai Brigivel kezdtük, és aztán az Erdélyi Flórával fejeztük be a filmet. És
0: hát akkor volt egy jó nagy csapat, ha megötted.
1: Igen, igen, igen.
0: Ez jó. Így egy picit könnyebb volt, mint egyedül végigcsinálni.
1: Hát abszolút, igen. Meg szerintem ilyen személyes filmnél nagyon nehéz is lett volna, vagy nem is tudom, hogy lehetett volna olyan, hogy én vágom meg. Tehát, hogy egyszerűen szerintem kell az a külső szemszög, amit mondjuk itt a vágók meg a producerek is bele tudtak hozni.
0: Arra vagyok kíváncsi, amikor kész lett a film, és úgy megnéztétek együtt a családdal, ugye a testvéred, apukád is látta, akkor mi volt az első reakció, hogy milyen volt nekik?
1: Az volt az első reakciójuk, hogy, vagy hát apukámnak, hogy jó, hát ezt nem tudom másnak miért lesz érdekes, de jó.
0: Hát nyilván ő másképp látja, persze, ő magát látta, tehát ő nem a filmbeli apukát látta.
1: Csak magát látja, de azért egy kicsit rosszul esett, hogy szóval értem a kommentet, de hogy mégiscsak is szakmailag, hogy hát 8 évig ezt csináltam, akkor talán bízom benne, hogy másnak is valamit adni fog, de persze, hát szerintem nagyon egyszer belekeveredtem én is egy, hogy szerepeltem egy dokumentumfilmben, a Volt barátom filmjében, és tényleg nem jó érzés, és nekem abban két jelenet volt, szóval, hogy hát nem is az, hogy nem jó érzés, de olyan fura érzés, hogy, és akkor az emberek azt fogják gondolni, hogy olyan vagyok, mint abban a két jelenetben, miközben nyilván mindenki egy komplex személyiség. Úgyhogy végül is értem, hogy, tehát, hogy szerintem apukám és a Bendegúz szerintem nem is nagyon tudják ezt úgy teljesen kívülről nézni. Az öcsém szerintem jobban tudja, mert ő színházzal foglalkozik, uh-huh. drámatanár, tehát uh-huh. hogy egyszerűen szakmájából adódóan ő jobban megpróbál kívül helyezkedni azon, hogy most ez a film róla is szól. De hát nyilván nagyon, nagyon nehéz. Apukám egyébként kivágatott két rövid jelenetet, igen, ilyen gázszerelős szakmai dolgok miatt.
0: Hogy ez ne látszódjon.
1: Igen, a többiek nem vágattak ki semmit, és hát úgy, Zalán azt mondta, hogy ő elég negatív a filmben, de hát ez egy ilyen periódus volt. Bendegúz is hasonlót mondott, Bendegúz egyébként moziba látta, a többiek laptopon. Úgyhogy így nem az volt, hogy újjongtak örömükben, hogy ez micsoda film lett, de szerintem így okésan reagáltak.
0: De hát nyilván olyan perióduson is mentetek keresztül, vagyis olyasmit mutat be a film is, ami nem feltétlenül ilyen nagy boldogság.
1: Igen, tehát hogy azt mondom, mindenkinek egy elég nehéz periódus volt, és emiatt érdekes is visszanézni a filmet, meg valahogy én például a premiéren azt elmondtam, mert szerintem azt így fontos a nézőkben is erősíteni, hogy az a film, az a 2017-től 20-ig tartó Haragonics családról szól, és hogy mi azóta, hát ha nem is gyökeresen más emberek lettünk, de hát nyilván egy csomó minden történt az életünkben, és változtunk, és hogy nem ugyanazok vagyunk, mint akik ebben a filmben szerepelnek.
0: Zárszóként mit üzennél a székelyudvarhelyi közönségnek, vagy mit szeretnél, hogy mit vigyenek el a moziból a filmvetítés után magukkal?
1: Hát azt hiszem, hogy két dolgot. Amikor készítettük a filmet, én mindig azt éreztem, hogy aki, mert ott mindig megkérdezik, hogy akkor a közönség milyen érzéssel menjen el a film után, hogyha kimegy az ember, akkor azt érezze, hogy felhívom a testvéremet, felhívom az unokatest, felhívom. És már több ilyen visszajelzés volt, hogy valaki megnézte a filmet, és ezt érezte, hogy úristen, akkor holnap felhívom a tesómat, mert olyan rég beszéltünk.
0: De jó, ez már jó.
1: Úgyhogy ez jó. A másik pedig, hogy nagyon sok... sokat szoktak nevetni a filmen, tehát annak ellenére, hogy vannak benne nehéz témák, meg benne van a gyász, mégis van benne egy könnyedség, és én ezt nagyon szeretem benne, úgyhogy ezt kívánom, hogy nevetve és egy kicsit megérintődve, de mégis egy ilyen könnyed szívvel tudnak akkor hazamenni a moziból remélhetőleg.
0: Szuper, legyen így, azt kívánom, és tényleg örülünk, hogy itt vagy Székelyudvarén. Na, meg közönség találkozó is lesz, nyilván ott is kérdezhetnek majd tőled a vetítés után.
1: Igen, igen, igen, abszolút.
0: Gratulálunk a filmhez, ha bár még nem láttam, de gratulálom, biztos vagyok benne, hogy jó. Nem tudom, van-e még terv esetleg a jövőben, van-e valami téma, ami még foglalkoztat, mint rendező, valamilyen filmet, amit még szeretnél csinálni, készíteni?
1: Hát most körülbelül egy fél éve van bennem ez, hogy akkor most már így érzem a kreatív vágyat, hogy elkezdjek foglalkozni egy új projekttel. de még nem döntöttem el, hogy melyikkel, elég sok ötletem van. Alapvetően érdekelnek a női témák, párkapcsolati témák. De hogy ez, tehát hogy erre is van, nem tudom, 3-4 ötletem, hogy kivel, mit, pontosan miről forgatni, úgyhogy most igazából nyáron ezt el akartam dönteni, de most még kis időt adok.
0: Eldöntöd össze.
1: Igen, kis időt adok magamnak, mert nem akarok csak azért elkezdeni forgatni, hogy forgassak. Szóval, egy hogy van. Tényleg így várom ezt a hogy mondják ezt, amikor az ember ihletet, igen, hogy akkor így tényleg jön az, hogy na jó, akkor most, és akkor ezzel, és akkor meg szerintem arra is várok egy picit, hogy most azért Magyarországon át fog alakulni a pályázati rendszer a filmes pályázatoknál, és hogy akkor majd lehet úgy is pályázni, hogy az ember még nem tudja pontosan, hogy mit szeretne csinálni, de mondjuk egy ilyen kutatói pályázatra vagy hasonlók.
0: Sok sikert, és köszönöm. Hogyha még lesz film, vagy jársz Székelyudvarhelyre, akkor nyugodtan várunk, szeretettel látogass meg bennünket.
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Haragudj Sára, köszönjük szépen a beszélgetést. Este 7 órakor akkor a Stúdió Mozi termében találkozhattok Sárival, Sárával, és a Szia Sári című dokumentumfilmet nézhetitek meg, jegyeket pedig ott a helyszínen a vetítés előtt is lehet még vásárolni.

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza

0: Utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a skorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Skorpion Trans.
1: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.

0: Kötelezővé válhat az egyenruha. Ülésezik a legfelsőbb védelmi tanács. Kikapott a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Nikus Ordán államfő ma délután 3 órára összehívta a legfelsőbb védelmi tanács ülését a Kotrocsen palotába. A testület megvitatja a román hadsereg 2027 és 2036 közötti fejlesztési tervét, valamint a román hadsereg 2044 elnevezésű programot és a SAFE program végrehajtásának helyzetét. Napirenden szerepel az amerikai katonai jelenlét európai felülvizsgálata, illetve az amerikai haderő romániai jelenlétének megerősítése is. A tanács emellett további időszerű nemzetbiztonsági kérdéseket is megtárgyal. Romániában a 25 és 34 év közötti fiatalok alig 23%-ának van felsőfokú végzettsége. Ezzel az ország az Európai Unió utolsó helyén áll. Az uniós átlag tavaly 44,8% volt, vagyis csaknem kétszerese a romániai aránynak, miközben az EU már közel jár a 2030-ra kitűzött 45%-os célhoz. Romániában az elmúlt 20 évben mindössze mérsékelt javulás történt, miközben több, hasonló helyzetből induló uniós tagállam jelentősen előrelépett. Még az utolsó előtti Olaszország is megelőzi Romániát, ott a fiatalok 31,1%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Kötelezővé válhat az iskolai egyenruha viselése a romániai oktatási intézményekben. Az erről szóló törvénytervezet kedvező véleményezést kapott a Szenátus Közigazgatási Bizottságában. A kezdeményezők szerint az egységes öltözet csökkentheti az iskolai zaklatást és mérsékelheti az anyagi helyzet miatti megkülönböztetést is. Az alacsony jövedelmű családok gyermekeinek az állam anyagi támogatást vagy megtérítést biztosítana az egyenruha megvásárlásához. Az előírásokat be nem tartó iskolákra akár 10 000 lejes bírságot is kiszabhatnának. Újabb súlyos vereséget szenvedett a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga alapszakaszának 3. fordulójában a bukaresti Rapid csapatát fogadta az együttes tegnap a Sétatéri stadionban. Az eredmény 8-0 lett a vendégcsapat javára. Ugyanebben a fordulóban a kolozsvári U Olimpia 3-2-re győzött az FK Csíkszereda ellen. Kialakult a jégkorong román kupa elődöntőjének mezőnye, a hétvégén lejátszották a csoportmeccseket Gyergyó Remetén és Brassóban. Tegnap a brassói Korona 5-3-ra legyőzte a háromszéki ágyúsokat, de ez a két csapat lesz ott ebből a csoportból a legjobb 4 között. A másik csoportból a Gyergyói Hoki Klub és a Bukaresti Steaua lesznek ott a román kupa elődöntőjében. A meteorológusok szerint ma délelőtt napsütéses időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge marad, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatornarendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatornarendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Jelen, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
9: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
10: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
11: Sztárrádió.
12: Sztárrádió és a legnagyobb slágerek változatosan. Szeptember 7-e van, most már a beszélgetésen túl vagyunk, a sorsolásig eljutottunk, és hamarosan pedig búcsúzni is fogok, hiszen 7 és 13 óra között leszek ezen a héten is. Csaba még mindig szabadságol. Lezárjuk a játékot. Jó, az origami papírmadár jóvoltából sorsolok 3 darab 100 lejes vásárlási utalványt, belepótolunk ennyit a tanfelszerelésbe. 84 komment érkezett arra a témára, hogy te hogyan élted meg az iskola kezdést gyerekként, és nagyon sokan írták azt, hogy mindig várták, hisz így jóval többet rehettek együtt a barátokkal, vagy alig várták, hogy találkozzanak az osztálytársakkal, de természetesen a tanulás miatt nem várta senki. Kettős érzéseket írtatok. Aranka írta, hogy én arra emlékszem, hogy mindig nagyon izgatott voltam a tanszervásárlásnál. Alig vártam, hogy hazaérjünk és rárakhassam a borítót, a cetlit az új füzetekre, berendezni a toltartót, ezeket nagyon szerettem. Na látod, Aranka, ezeket én is nagyon-nagyon szerettem, és tényleg az egy jó érzés volt, amikor az új füzetek, az új borítók ott voltak, és mindegyiket szépen el kellett rendezni, fel kellett címkézni, be kellett pakolni a tartóba. Ez a része, ez tényleg nagyon vagány volt. Noémi írta, hogy sajnálom mindig, hogy vége a nyárnak, ugyanakkor örültem, hogy újra találkozhatunk az osztálytársakkal. Megoszlanak a kommentek, van, aki nagyon-nagyon nem kívánkozott régebbi iskolába, van, aki nagyon izgult. Írta például Rita, hogy az a tipikus kék papír és a fehér kék szegéllyel címke jutott most eszembe, amikkel a füzeteket borítottuk. Jó azért nosztalgiázni így suli kezdéskor, és elgondolni, hogy nekünk mi is volt jó néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt, milyen is volt nekünk az iskola kezdés. Hát legfőképp ugye a barátnők, osztálytársak találkozása az, ami a meghatározó része, de természetesen megismerkedni a tantárgyakkal, a tanárokkal, azért az sem szorul annyira háttérben. Ez van, vége a nyárnak, de ettől függetlenül még élvezzük a meleget, a jó időt. Jelenleg is Székelyudvarhelyen azért elég kellemes a levegő hőmérséklete, 20 fok van, és lesz ez 23 is a délutáni órákban. Szóval akkor három nyertes kérünk szépen a hozzászólók közül. A szerencsés nyertesek nevét fogom mondani, őket pedig várják a papírmadárhoz. Abban az üzletben le is vásárolhatják a 100 lejes utalványt, ugye ott van a Merkur hátsó parkolójában. A régi fánkurier mellett a szerencsés nyerteseink Gábor Zoltán Balázs, Simon Melinda és Gáspár Anna Mária. Őket fogjuk majd értesíteni privátban, és akkor jó vásárlást kívánunk. Holnap ismét játékkal várunk benneteket. A reggeli órákban fogom közzétenni a posztot, a nap témáját. Ha ti újra fogtok kommentelni, hozzászólni, akkor ismét bekerülhettek a sorsolásba, és az így lesz szerdán is, akkor majd az AVG jóvoltából fogunk sorsolni. Most viszont lépnem kell, a Kuplung zenekar énekel, én pedig lépek, holnap reggel 7 órakor újra találkozunk, és együtt indítjuk a keddi napunkat is. Minden jót, kellemes szép délutánt, a mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok!

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music. Star reklám.
1: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
0: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Új hulladékgazdálkodási rendszer lesz. Áramszünet lesz több településen. Bekerült a román válogatottba Máriusz Korbu. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az oktatás mindenkinek esélyt kínál, hangsúlyozta a tanévkezdés alkalmából Mihály Dimján ügyvivő oktatási miniszter. Arra biztatta a diákokat, hogy használják ki a tanulási lehetőségeket, és ne engedjék, hogy származásuk vagy anyagi helyzetük határozza meg, milyen célokat tűznek ki maguk elé. A miniszter elismerte, hogy az iskolai évek során kudarcok és nehézségek is adódhatnak, de arra kérte a tanulókat, hogy soha ne adják fel. A pedagógusoknak pedig megköszönte munkájukat és hangsúlyozta, hogy nagy felelősséget vállalnak a gyermekek jövőjéért. Áramszünet lesz javítások miatt kedden Korondon és környékén, Parajdon, valamint Szentegyháza több utcájában. 9 és 17 óra között Korondon, Felsősófalván, Alsósófalván, Agyhában, Etéden, Szolokmában, Küsmödön és Siklódon nem lesz áram, szeptember 9-én, szerdán, ugyancsak 9 és 17 óra között Parajdon nem lesz áram. Év végéig teljes körűen működhet az új hulladékgazdálkodási rendszer Hargita megyében, amelybe valamennyi háztartást bevonnak. A szolgáltatás biztosítására minden háztartással egyéni szerződést kötnek, a lakók új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak. A begyűjtött hulladék a gyergyóremetei regionális lerakóba kerül, ahol válogatósor működik, ezért fontos lesz a szelektív és a biohulladék külön gyűjtése. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy Hargita megye tisztább legyen, miközben a hulladékkezelés költségei is csökkenthetők. A megyei tanács arra kéri a lakosságot, hogy működjön együtt a szolgáltatóval a szerződés kötés és az edények kiosztása során. Folytatódott a Hargita megyei labdarúgóbajnokság a második forduló eredményei. Szentegyházi Vasas, Balánbányai Bányász 2-5, Agyagfalvi Lendület, Borszéki Bükk 5-0, Csíkszentsimon, Székelyudvarhelyi Olimpiákos 4-1, Székelyudvarhelyi Rosszil, Zetelaki Fenyő 1-12, a Székely-Keresztúri Egyesülés szabadnapos volt. Keretet hirdetett György Hágyi, a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A bő keretbe bekerült Máriusz Korbu, a Ferencváros középpályása. Románia a Nemzetek Ligájában szeptember 25-én Svédországban kezd, majd Bosznia-Hercegovinát fogadja zárt kapuk mögött. Ezt követően Lengyelországba utazik, végül ismét a svédekkel találkozik hazai pályán. A magyar csügési származású Máriusz Korbu a Székelyföld Labdarúgó Akadémián nevelkedett, a Ferencvárossal az idén bejutott az Európa Liga főtáblájára. A 24 éves játékos korábban az U20-as és az U21-es román válogatottban is szerepelt. A felnőttek között azonban még nem mutatkozott be. A román válogatott végleges keretét szeptember 20-án hirdetik ki. Napsütéses idő lesz ma délután adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a szélgyárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: világ ellen.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
5: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
4: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
5: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
6: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
7: Figyelem, akció!
8: Ha bútor, akkor rózsaszín.
9: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
10: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
11: Közérdekű hirdetés következik.
12: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
11: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Közéleti stílus. Nagy kedvencek. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
2: A legnagyobb slágerek és azok történetei Csabával. Ha egy szerelmes dalokból összeállított válogatásról van szó, a The Police Every Breath You Take szinte biztosan előkerül. Csak hogy van egy kis bökkenő, ez egyáltalán nem szerelmes dal. Sting írta és később elmesélte, hogy meglehetősen sötét időszakban született. A dalszövege első hallásra romantikusnak tűnhet, de ha jobban odafigyelünk, inkább egy megszállott ember monológia. Valakié, aki figyel, követ, ellenőriz és egyszerűen nem képes elengedni a másikat. Minden lélegzetedet figyelem, minden lépésedet, minden mosolyodat. Na így már egészen más a történet. Sting egyébként maga is meglepődött azon, hogy mennyien romantikus dalként hallgatták. Azt mondta, a dal hangulata és a dallam annyira megtévesztő, hogy az emberek egyszerűen rávetítették a saját szerelmi történetüket. A zene pedig tényleg gyönyörű. Andy Summers gitárjátéka szinte lebeg a dal fölött. Stewart Copeland dobjai pedig csak finoman tartják mozgásban. Semmi harsányság, semmi fölösleges. Ettől lesz egyszerre gyönyörű és nyugtalanító. A dal 1983-ban jelent meg, és a The Police legnagyobb slágere lett. Azóta pedig valószínűleg több esküvőn hangzott el szerelmes dalként, mint ahány alkalommal valaki tényleg értelmezte volna a szövegét. Úgyhogy ha legközelebb ezt halljuk, ne feltétlenül a nagy szerelmet keressük benne, lehet, hogy valaki titokban éppen minket figyel. The Police, Every Breath You Take.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Hőlégballon a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 légi fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések hőlégballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hidegsörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.

0: Új hulladékgazdálkodási rendszer lesz. Áramszünet lesz több településen. Bekerült a román válogatottba Máriusz Korbu. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az oktatás mindenkinek esélyt kínál, hangsúlyozta a tanévkezdés alkalmából Mihály Dimján ügyvivő oktatási miniszter. Arra biztatta a diákokat, hogy használják ki a tanulási lehetőségeket, és ne engedjék, hogy származásuk vagy anyagi helyzetük határozza meg, milyen célokat tűznek ki maguk elé. A miniszter elismerte, hogy az iskolai évek során kudarcok és nehézségek is adódhatnak, de arra kérte a tanulókat, hogy soha ne adják fel. A pedagógusoknak pedig megköszönte munkájukat és hangsúlyozta, hogy nagy felelősséget vállalnak a gyermekek jövőjéért. Áramszünet lesz javítások miatt kedden Korondon és környékén, Parajdon, valamint Szentegyháza több utcájában. 9 és 17 óra között Korondon, Felsősófalván, Alsósófalván, Agyhában, Etéden, Szolokmában, Küsmödön és Siklódon nem lesz áram, szeptember 9-én, szerdán, ugyancsak 9 és 17 óra között Parajdon nem lesz áram. Év végéig teljes körűen működhet az új hulladékgazdálkodási rendszer Hargita megyében, amelybe valamennyi háztartást bevonnak. A szolgáltatás biztosítására minden háztartással egyéni szerződést kötnek, a lakók új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak. A begyűjtött hulladék a gyergyóremetei regionális lerakóba kerül, ahol válogatósor működik, ezért fontos lesz a szelektív és a biohulladék külön gyűjtése. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy Hargita megye tisztább legyen, miközben a hulladékkezelés költségei is csökkenthetők. A megyei tanács arra kéri a lakosságot, hogy működjön együtt a szolgáltatóval a szerződés kötés és az edények kiosztása során. Folytatódott a Hargita megyei labdarúgóbajnokság a második forduló eredményei. Szentegyházi Vasas, Balánbányai Bányász 2-5, Agyagfalvi Lendület, Borszéki Bükk 5-0, Csíkszentsimon, Székelyudvarhelyi Olimpiákos 4-1, Székelyudvarhelyi Rosszil, Zetelaki Fenyő 1-12, a Székelykeresztúri Egyesülés szabadnapos volt. Keretet hirdetett György Hágyi, a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A bő keretbe bekerült Máriusz Korbu, a Ferencváros középpályása. Románia a Nemzetek Ligájában szeptember 25-én Svédországban kezd, majd Bosznia-Hercegovinát fogadja zárt kapuk mögött. Ezt követően Lengyelországba utazik, végül ismét a svédekkel találkozik hazai pályán. A magyar csügési származású Máriusz Korbu a Székelyföld Labdarúgó Akadémián nevelkedett, a Ferencvárossal az idén bejutott az Európa Liga főtáblájára. A 24 éves játékos korábban az U20-as és az U21-es román válogatottban is szerepelt. A felnőttek között azonban még nem mutatkozott be. A román válogatott végleges keretét szeptember 20-án hirdetik ki. Napsütéses idő lesz ma délután adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a szélgyárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió.
13: Sztár Rádió.

0: Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket!
1: A legnagyobb slágerek és azok történetei Csabával. Talán az egyik legjobb példa arra, hogyan tud egy régi dal több mint másfél évtizeddel később újjászületni, ráadásul úgy, hogy még az eredeti sikerét is túlszárnyalja, hát akkor itt jön Elton John. Ő 1974-ben énekelte el a Don't Let the Sun Go Down on Me című dalt. Szép siker lett belőle, de azért nem lett belőle minden idők egyik legnagyobb Elton slágere. Aztán eltelt 17 év és jött George Michael. George Michael nagy rajongója volt a dalnak, 1991-ben pedig egy londoni koncerten meglepetésszerűen felhívta a színpadra Elton John-t, hogy együtt énekeljék el. A közönség reakciója annyira elsöprő volt, hogy a felvételt kislemezen is kiadták. És ekkor történt a feltámadás. A régi Elton dal új életet kapott, csak most már két szupersztár hangján. A duettet Nagy-Britanniában az első helyig juttatta a közönség, miközben Elton eredeti felvétele annak idején csak a 16. helyig ért fel. Talán nem véletlenül. Nem egyszerűen újra felvették a dalt, hanem teljesen más karaktert adtak neki. Elton hangja hozza a 70-es évek érzelmességét, George Michael pedig hozzáteszi azt a kristálytiszta, erőteljes éneklést, ami annyira jellemző volt rá. És még van valami szép is abban, hogy George Michael gyerekkora óta szerette ezt a dalt, majd egyszer csak ott áll Elton John mellett a színpadon is, együtt énekelnek. George Michael azóta már nincs közöttünk, Elton John pedig lassan búcsúzik a színpadtól. De ez a felvétel megmarad abból az időből, amikor két óriási énekes egyetlen dal erejéig tökéletesen egymásra talált. George Michael és Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.
6: Girosz?
7: Ham.
6: Éhes vagy?
7: Ham. Kattalj rá a kajára!
1: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió.
9: Sztárrádió.
10: Let me tell you.

0: Új hulladékgazdálkodási rendszer lesz. Áramszünet lesz több településen. Bekerült a román válogatottba Máriusz Korbu. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az oktatás mindenkinek esélyt kínál, hangsúlyozta a tanévkezdés alkalmából Mihály Dimján ügyvivő oktatási miniszter. Arra biztatta a diákokat, hogy használják ki a tanulási lehetőségeket, és ne engedjék, hogy származásuk vagy anyagi helyzetük határozza meg, milyen célokat tűznek ki maguk elé. A miniszter elismerte, hogy az iskolai évek során kudarcok és nehézségek is adódhatnak, de arra kérte a tanulókat, hogy soha ne adják fel. A pedagógusoknak pedig megköszönte munkájukat és hangsúlyozta, hogy nagy felelősséget vállalnak a gyermekek jövőjéért. Áramszünet lesz javítások miatt kedden Korondon és környékén, Parajdon, valamint Szentegyháza több utcájában. 9 és 17 óra között Korondon, Felsősófalván, Alsósófalván, Agyhában, Etéden, Szolokmában, Küsmödön és Siklódon nem lesz áram, szeptember 9-én, szerdán, ugyancsak 9 és 17 óra között Parajdon nem lesz áram. Év végéig teljes körűen működhet az új hulladékgazdálkodási rendszer Hargita megyében, amelybe valamennyi háztartást bevonnak. A szolgáltatás biztosítására minden háztartással egyéni szerződést kötnek, a lakók új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak. A begyűjtött hulladék a gyergyóremetei regionális lerakóba kerül, ahol válogatósor működik, ezért fontos lesz a szelektív és a biohulladék külön gyűjtése. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy Hargita megye tisztább legyen, miközben a hulladékkezelés költségei is csökkenthetők. A megyei tanács arra kéri a lakosságot, hogy működjön együtt a szolgáltatóval a szerződés kötés és az edények kiosztása során. Folytatódott a Hargita megyei labdarúgóbajnokság a második forduló eredményei. Szentegyházi Vasas, Balánbányai Bányász 2-5, Agyagfalvi Lendület, Borszéki Bükk 5-0, Csíkszentsimon, Székelyudvarhelyi Olimpiákos 4-1, Székelyudvarhelyi Rosszil, Zetelaki Fenyő 1-12, a Székelykeresztúri Egyesülés szabadnapos volt. Keretet hirdetett Gyorgye Hágyi, a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A bő keretbe bekerült Máriusz Korbu, a Ferencváros középpályása. Románia a Nemzetek Ligájában szeptember 25-én Svédországban kezd, majd Bosznia-Hercegovinát fogadja zárt kapuk mögött. Ezt követően Lengyelországba utazik, végül ismét a svédekkel találkozik hazai pályán. A magyar csügési származású Máriusz Korbu a Székelyföld Labdarúgó Akadémián nevelkedett, a Ferencvárossal az idén bejutott az Európa Liga főtáblájára. A 24 éves játékos korábban az U20-as és az U21-es román válogatottban is szerepelt. A felnőttek között azonban még nem mutatkozott be. A román válogatott végleges keretét szeptember 20-án hirdetik ki. Napsütéses idő lesz ma délután adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hangulat és stílus. Nagy kedvencek. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem.

0: Új hulladékgazdálkodási rendszer lesz. Áramszünet lesz több településen. Bekerült a román válogatottba Máriusz Korbu. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az oktatás mindenkinek esélyt kínál, hangsúlyozta a tanévkezdés alkalmából Mihály Dimján ügyvivő oktatási miniszter. Arra biztatta a diákokat, hogy használják ki a tanulási lehetőségeket, és ne engedjék, hogy származásuk vagy anyagi helyzetük határozza meg, milyen célokat tűznek ki maguk elé. A miniszter elismerte, hogy az iskolai évek során kudarcok és nehézségek is adódhatnak, de arra kérte a tanulókat, hogy soha ne adják fel. A pedagógusoknak pedig megköszönte munkájukat és hangsúlyozta, hogy nagy felelősséget vállalnak a gyermekek jövőjéért. Áramszünet lesz javítások miatt kedden Korondon és környékén, Parajdon, valamint Szentegyháza több utcájában. 9 és 17 óra között Korondon, Felsősófalván, Alsósófalván, Agyhában, Etéden, Szolokmában, Küsmödön és Siklódon nem lesz áram. Szeptember 9-én, szerdán, ugyancsak 9 és 17 óra között Parajdon nem lesz áram. Év végéig teljes körűen működhet az új hulladékgazdálkodási rendszer Hargita megyében, amelybe valamennyi háztartást bevonnak. A szolgáltatás biztosítására minden háztartással egyéni szerződést kötnek, a lakók új hulladékgyűjtő edényeket is kapnak. A begyűjtött hulladék a gyergyóremetei regionális lerakóba kerül, ahol válogatósor működik, ezért fontos lesz a szelektív és a biohulladék külön gyűjtése. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy Hargita megye tisztább legyen, miközben a hulladékkezelés költségei is csökkenthetők. A megyei tanács arra kéri a lakosságot, hogy működjön együtt a szolgáltatóval a szerződés kötés és az edények kiosztása során. Folytatódott a Hargita megyei labdarúgóbajnokság a második forduló eredményei. Szentegyházi Vasas, Balánbányai Bányász 2-5, Agyagfalvi Lendület, Borszéki Bükk 5-0, Csíkszentsimon, Székelyudvarhelyi Olimpiákos 4-1, Székelyudvarhelyi Rosszil, Zetelaki Fenyő 1-12, a Székelykeresztúri Egyesülés szabadnapos volt. Keretet hirdetett György Hágyi, a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A bő keretbe bekerült Máriusz Korbu, a Ferencváros középpályása. Románia a Nemzetek Ligájában szeptember 25-én Svédországban kezd, majd Bosznia-Hercegovinát fogadja zárt kapuk mögött. Ezt követően Lengyelországba utazik, végül ismét a svédekkel találkozik hazai pályán. A magyar csügési származású Máriusz Korbu a Székelyföld Labdarúgó Akadémián nevelkedett, a Ferencvárossal az idén bejutott az Európa Liga főtáblájára. A 24 éves játékos korábban az U20-as és az U21-es román válogatottban is szerepelt. A felnőttek között azonban még nem mutatkozott be. A román válogatott végleges keretét szeptember 20-án hirdetik ki. Napsütéses idő lesz ma délután adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a szélgyárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hotdog, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Kolumban optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
8: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
9: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulat.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyros, 10 éve együtt.
3: Száz év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Hőlik Balón a 11. Aviators Airfesten. Repültél már a város fölött? Hát itt a ragyogó lehetőség. Aviators Airfest 2026 a Légi Fesztivál szeptember 11-e és 13-a között. Péntek, szombat, vasárnap a Fenyédi Lázon az antennáknál. Sétarepülések Hőlik Ballonnal, siklóernyővel, motoros siklóernyővel és helikopterrel. Székely pityókatokánnyal, hideg sörrel, büfével, kürtőssel, lángossal, fagyival és nagy szeretettel várunk mindenkit. Részletek a Facebook Aviators oldalán és az Aviators Airfest 2026 Facebook eseményben. A részvétel ingyenes.
5: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tagballból sosem elég, főleg ha a világ legjobbjai játszanak.
6: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptourral!
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fácsok utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalá. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?
1: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

0: I like music. Star reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
10: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
11: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
6: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: Star Rádió. A hang, ami elkísér.
1: Where's all my soul sisters?

Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

amiket játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Baby. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól, amikor nem volt bolt.